0: csak egy van. Csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a Plusz FM Nagyvárad.
1: Ez a város egyetlen magyar zenei rádiója.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
1: Jó reggelt, Nagyvárad! Kezdetét vette egy újabb hét és nap is, így persze itt van újra a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztője, a Reggeli Plusz is, ahol 7 óra 30-ig hosszú Sanyi lesz itt veletek a 89,6-on. Sok-sok érdekességgel is, persze a legjobb zenéket is fogom adni hozzájuk természetesen, úgyhogy érdemes lesz velem tartani ezúttal is az elkövetkező másfél órában.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó.

Christina Aguilera és tőle a Fighter. Hát nekünk annyira nem lesz ma küzdelmes napunk, legalábbis időjárás tekintetében nem kell számítanunk semmi extrém dologra, bár most talán mondhatjuk azt, hogy extrém hideg van az elmúlt időszakhoz képest, ugye meglehetősen alacsonyak a hőmérsékletek, 12-13 fok körül mérhetünk csupán, viszont napközben ugyanúgy ugye ez a kellemesebb, nyáriasabb időnk lesz, akár 26-27 fokig is emelkedhet majd a hőmérséklet, amellett, hogy időnként lesz majd némi felhősödés is, szóval kicsit változékonyabban alakul most az égbolt, vagy a felhőzet. Elsősorban a délután folyamán várható, hogy bekúszik felénk néhány felhő, viszont ezekből csapadék biztos, hogy nem érkezik. Továbbra is többnyire ugye a napsütés fog dominálni, ennek köszönhető az is, hogy azért ebből a 12-13 fokból el fog tudni azért mozdulni a hőmérséklet. Enyhe szél fog fújni, és természetesen fronthatás sem fogja továbbra sem a szervezetünket terhelni, viszont ti engem nyugodtan terhelhettek infókkal a 0359 17 22 22-es telefonszámon, illetve a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számon tudtok értesíteni, ha valami fennakadást észlelnétek a közlekedésben. Ezekben a percekben egyébként még könnyen járhatóak a város és a megye útjai. Nincs tudomásom arra, hogy lenne valahol a megszokottól eltérő történés, de ha van információtok ilyesmiről, akkor azt szívesen veszem. Hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig biztosítom hozzá most is a legjobb dalokat.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Kapöfett, nincs baj, nincs haragban. Senki nem.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

A kellemes ébredés minden Váradinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha hallgattuk, akkor jó, ha tudjátok, hogy akár 1081 lejes bírságot és 3 büntetőpontot is kaphatnának azok az autósok, akik jogosulatlanul foglalják el az elektromos járművek töltésére fenntartott helyeket. A tervezett szigorítás nem csak a benzines és dízelautók vezetőit érinteni, hanem azokat az elektromos és plug-in hibrid járműveket is, amelyek a töltő helyen állnak, de éppen nem töltik az akkumulátorukat. A közlekedési törvény módosításáról szóló tervezet szerint az elektromos töltőhelyeket kizárólag a tényleges töltési időtartamára lehetne használni, így nem csak az követne el szabálysértést, aki benzines vagy dízelautóval áll be egy ilyen helyre, hanem az az elektromos autó tulajdonos is, aki nem csatlakoztatja járművét a töltőhöz, illetve a töltés befejezése után továbbra is ott hagyja azt. Ugyanez vonatkozna a külső áramforrásot tölthető hibrid, plug-in hibrid járművekre, amelyeket a tervezett e-szabály alkalmazásakor elektromos járműnek tekint, vagyis ezek is használhatók, vagy használhatnák a töltőhelyeket, de csak addig, amíg ténylegesen töltődnek. A szabály megsértése a második szankcióosztályba tartozna, ami jelenleg 865 és 1081,25 lej közötti bírságot jelent, emellett 3 büntetőpontot is kapna a járművezető. A módosítással a közlekedési törvényben külön meghatároznák az elektromos járművek töltésére szolgáló hely fogalmát is, amely olyan megfelelően kialakított és jelzett terület lenne, amely kizárólag az elektromos járművek tényleges töltése alatti várakozásra szolgál. Az új szabályok egyelőre nem hatályosak, a szenátuson már túljutott törvénytervezetről, ugyanis a képviselőház hozza meg a végső döntést. Mi pedig addig is adjuk nektek természetesen a legjobb zenéket.

Ed Sheeran és tőle a Bad Habits, ti pedig már biztosan megszoktátok, hogy egy bizonyos összegbe kerül a jogosítvány megszerzése, most úgy néz ki, hogy szeptember 15-től ez változni fog, mert jelentősen megdrágul a jogosítványok forgalmi és az ideiglenes forgalmi engedély kiállítása is. A jogosítványért az eddigi 89 helyett 139 lejt kell majd fizetni, de a másik két okmány díja is több mint 50%-kal emelkedik. A gépjármű bejegyzés és jogosítvány kibocsátó főigazgatóság augusztus 31-én jelentette be, hogy szeptember 15-től módosulnak az autós okmányok kiállításait fizetendő díjak. A legnagyobb összegű emelés a jogosítványt érinti, amelynek kiállításáért a jelenlegi 89 lej helyett 139 lejt kell majd fizetni, vagyis 50 lejjel mintegy 56%-kal emelkedik a tarifa. A forgalmi engedély közismert nevén a talon kiállításának díja 49 lejről 76 lejre nő, ami 27 lejes körülbelül 55%-os drágulást jelent. Arányaiban az ideiglenes forgalmi engedély díja emelkedik a legnagyobb mértékben, ezért szeptember 15-től 13 lej helyett már 25 lejt kell fizetni, vagyis a tarifa 12 lejjel több mint 92%-kal nő. A főigazgatóság külön felhívta a figyelmet arra, hogy a szeptember 15-e előtt befizetett, de addig fel nem használt összegek az új díjszabás hatályba lépése után már nem használhatók fel, ezek azonban kérelemre visszaigényelhetők. Kivételt jelentenek azok a jogosítvány megszerzéséhez kapcsolódó befizetések, amelyekhez tartozó vizsgadossziét szeptember 15-e előtt bejegyezték, ezek ugyanis a vizsgadosszié teljes érvényességi ideje alatt felhasználhatók. A szeptember 15-től érvényes díjakat a self-pay terminálokon, illetve online a giseo.ro elektronikus fizetési felületen lehet rendezni, és ugyanezeken a csatornákon a rendszámtáblákhoz kapcsolódó díjak is befizethetők. Nálunk pedig természetesen továbbra is a legnagyobb slágerek hallgathatók, érkezik is az I Kissed the Girl, Katy Perry 2008-as

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: 58 perckor kívánok kellemes ébredést minden Váradinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 07 34 17 22 22, valamint a Facebookon is fent vagyunk ám, Plusz FM nagybáratként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is, én pedig csak biztatni tudok rá mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Mert a mai nappal veszi kezdetét az új tanév, a nyári szünet után az iskola kezdés nem mindennapi esemény, egyszerre kihívás ez a gyerekeknek, a pedagógusoknak és a szülőknek. Érdekelne is, hogy ti hogyan éltétek, vagy élitek meg a tanévkezdést. Erre természetesen most is egész adás alatt a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon is válaszolhattok, szóval írjatok, hívjatok, kommenteljetek, cserébe pedig hozom nektek most is a legkiválóbb slágereket.
1: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen

0: Ez itt a Reggeli Plusz, a Plusz FM-en hosszú Sanyival, de mivel egy percen belül 7 óra érkeznek a legfrissebb hírek is Ábrahám Miki tolmácsolásában, amelyből kiderül majd többek között az is, hogy milyen változásokkal indul a 2026-2027-es tanév. A következő zenei óra pedig természetesen ismét egy kiváló slágerrel, konkrétan Rosé és Bruno Mars közös dalával.
1: FM-en, interneten és mobilon, Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Jelentős változásokkal indul a 2026-2027-es tanév. A 9-eseknek teljesen új középiskolai kerettanterveket hoz. A magyar tagozatos általános iskolásoknak pedig a kommunikációra jobban fókuszáló román nyelvoktatást. Megkezdi a fűtési szezon előkészítését a nagyváradi hőszolgáltató. Szeptember 21-től fokozatosan feltöltik vízzel a távhőrendszer vezetékeit. A hazai lakosság jelentős része úgy érzi, pénzügyileg nincs felkészülve a nyugdíjas korára. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jelentős változásokkal indul a 2026-2027-es tanév. A 9-eseknek teljesen új középiskolai kerettanterveket hoz. A magyar tagozatos általános iskolásoknak pedig a kommunikációra jobban fókuszáló román nyelvoktatást. Hogy a diákok és a javító tanárok ne szenvedjenek a kánikulától, korábban tartják a 2027-es érettségit. A módszertani megújulás mellett azonban bizonytalanságokból sincs hiány. A 9-esek nyomtatottan könyvek nélkül kezdik az évet. Ugyanakkor kérdéses a liceumi felvételi sorsa. A magyar tannyelvű 8-os osztályok számára új, átdolgozott román nyelv és irodalom tanterv lép hatályba. A módosítások elsősorban arra vonatkoznak, hogyan tanítsák és értékeljék a diákok nyelvtudását. Az idei ősz egy jelentős tantervi reform kezdetét is jelenti. A most 9. osztályt kezdő diákok az új kerettantervek és új tantervek szerint fognak tanulni. Ők az első generáció, ám várhatóan nyomtatottan könyvek nélkül kezdik az évet. Megkezdi a fűtési szezon előkészítését a nagyváradi hőszolgáltató. Szeptember 21-től fokozatosan feltöltik vízzel a távhőrendszer vezetékeit. Ezért arra kérik a fogyasztókat, hogy addigra fejezzék be az ingatlanokon belüli rendszereken végzett munkálatokat. A hőszolgáltató felhívja a figyelmet arra is, hogy szeptember 21-e után már nem engedélyezi a fogyasztók belső rendszerein végzett javításokat. A lakótársulásoknak és az egyéni fogyasztóknak kell gondoskodniuk arról, hogy saját rendszerük megfelelő műszaki állapotban legyen, valamint minden megkezdett beavatkozást teljes befejezzenek és az érintett szakaszokat megfelelően lezárják. 10-ből 6 romániai állampolgárt foglalkoztat a nyugdíjaskori jövedelme. Derül ki a romániai nyugdíjrendszer című felmérésből. A megkérdezettek nagy része úgy érzi, pénzügyileg nincs felkészülve erre az időszakra. Úgy tűnik, a lakosság az állami nyugdíjon túl is keresi a nagyobb biztonságot, pénzügyi függetlenséget és kiszámíthatóságot. A kutatás szerint átalakulóban van az, ahogyan a romániaiak a nyugdíjas évekre tekintenek. Míg korábban ezt az időszakot elsősorban az aktív élettől való visszavonulással társították, ma egyre többen az élet tevékeny szakaszaként gondolnak. A kutatás ugyanakkor két fontos ellentmondást azonosított. A pénzügyi jövővel kapcsolatos aggodalmak és az arra való jelenlegi pénzügyi felkészültség szintje között, valamint a nyugdíjas évekre elképzelt aktív életmód és az annak fenntartásához szükséges pénzügyi források között.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Változékony lesz ma az égbolt, de a felhősebb időszakokban sincs elsőre kilátás, meglehetősen hűvös is van, jelenleg csupán 12-13 fok környékén van a hőmérséklet, napi maximumként pedig csak 26 fok körül mérhetünk majd a délután folyamán, enyhe légmozgás mellett is, fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányból támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Ózinelor út egy szakaszán. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávuk elzárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, így jelző lámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek, és persze, ha tehetitek, inkább kerüljetek.
1: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Yeah! induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
2: A legfontosabb hírek, információk,
1: jó hangulat
2: és csak jó zene az ébredéshez.
0: Jó reggelt mindenkinek! A Reggeli Plusz Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztőjét halljátok a mikrofonnál Hosszú Zsanyival. Szeptember 7-e hétfő van. Boldog névnapot a Regináknak és az Admiráknak. Amúgy ma arra várjuk a hozzászólásokat tőletek, hogy ti hogyan éltétek, élitek meg a tanévkezdést. Nagyon kíváncsiak vagyunk rá, úgyhogy áruljátok el nekünk, léci. Persze, adunk cserébe valamit mi is. Hozzuk a legjobb zenéket, olyanokat, mint a most következő Rosé és Bruno Mars közös sláger.
1: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek magyar

Várat, 7 óra 11 perckor, ez itt a Reggeli Plusz, amiben a szórakoztatásotok mellett az is fontos, hogy a titeket leginkább érintő információkat is megkapjátok. Ilyen az is, hogy változásra kell számítaniuk azoknak az autósoknak, akik a nagyváradi Püspöki vagy Stefáncsemári úton közlekednek. A Teodor Nes utcai kereszteződésben ugyanis az új tanév kezdetére való tekintettel ideiglenes körforgalmat alakítanak ki, és táblákkal is jelzik természetesen azt, az új forgalmi rend bevezetése érdekében a kereszteződésben megszüntették a jelenlegi jelzőlámpás forgalomirányítást. A nagyváradi önkormányzat tájékoztatása szerint az intézkedés célja, hogy az iskola kezdéssel megnövekedő forgalom mellett is gördülékenyebb legyen a közlekedés a környéken. Hát nekem azért vannak kétségeim, hogy ott akkor gördülékenyebb lesz, majd kiderül, hogy ez miként fog működni, addig is mi a legnagyobb slágereket fogjuk számotokra biztosítani.

jó levelem pályára is tőlük az odafuthatnánk, és hát ti is fussatok akkor gyorsan oda, és ellenőrizzétek azt, hogy a parkoló helyeteken ki van-e helyezve az a tábla, ami ugye a rendszámotokat tartalmazó, ugyanis nagyszabású ellenőrzésbe kezd a nagyváradi polgármesteri hivatal, azt fogják a helyszínen vizsgálni, hogy a lakóhelyi parkolók bérlői kitették-e a helyi parkolási szabályzatban előírt azonosító táblákat. Arra hívják fel a figyelmet, hogy minden lakóhelyi parkolóhelyet bérlő autótulajdonos ki kell helyezze a táblát, függetlenül attól, hogy a parkolóhelyet közvetlen kiosztással, licit útján szerezte, vagy már több éve használja. A táblán egyértelműen és jól olvashatóan fel kell tüntetni a digitális platform által generált egyedi parkolóhelyszámot, a gépkocsi rendszámet és a szerződés számát. Az egyedi parkolóhelyszám megegyezik a portal.parkar.oradea.ro oldalon található felhasználói fiókban, illetve a bérleti szerződésben szereplő számmal. Ez nem azonos a lakótársulások által korábban használt számozással, ezt kiemelték. A régi, korábbi számozást feltüntető táblák már nem felelnek meg az előírásoknak, ezért ezeket ki kell cserélni. Nem megfelelőek a házilag készített vagy rögtönzött táblák sem, amelyek eltérnek a szabályzat harmadik számú mellékletben szereplő mintától. A bérlőknek a szerződés megszűnésekor, illetve a parkolóhely felszabadításakor az azonosító táblák

0: Kossz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: A Sportissimo-nál mindig megtalálod a számodra inspiráló márkákat. Szeptember 7-e és 13-a között 20% kedvezményt kapsz minden Adidas termékre, legalább 100 leértékű vásárlás esetén. Az ajánlat kizárólag a Sportissimo klubtagok számára érvényes, a készlet erejéig. További részletek az üzletekben is a sportissimo.ro oldalon.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Atti Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az attikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
4: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
5: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100

0: 12-én pedig 17 órától az Ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a Vidámság barátaival. Szúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Jelentős változásokkal indul a 2026-2027-es tanév. A 9-eseknek teljesen új középiskolai kerettanterveket hoz. A magyar tagozatos általános iskolásoknak pedig a kommunikációra jobban fókuszáló román nyelvoktatást. Megkezdi a fűtési szezon előkészítését a nagyváradi hőszolgáltató. Szeptember 21-től fokozatosan feltöltik vízzel a távhőrendszer vezetékeit. A hazai lakosság jelentős része úgy érzi, pénzügyileg nincs felkészülve a nyugdíjas korára. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jelentős változásokkal indul a 2026-2027-es tanév. A 9-eseknek teljesen új középiskolai kerettanterveket hoz. A magyar tagozatos általános iskolásoknak pedig a kommunikációra jobban fókuszáló román nyelvoktatást. Hogy a diákok és a javító tanárok ne szenvedjenek a kánikulától, korábban tartják a 2027-es érettségét. A módszertani megújulás mellett azonban bizonytalanságokból sincs hiány. A 9-esek nyomtatottan könyvek nélkül kezdik az évet. Ugyanakkor kérdéses a liceumi felvételi sorsa. A magyar tannyelvű 8-os osztályok már a új, átdolgozott román nyelv és irodalom tantár lép hatályba. A módosítások elsősorban arra vonatkoznak, hogyan tanítsák és értékeljék a diákok nyelvtudását. Az idei ősz egy jelentős tantervi reform kezdetét is jelenti. A most 9. osztályt kezdő diákok az új kerettantervek és új tantervek szerint fognak tanulni. Ők az első generáció, ám várhatóan nyomtatottan könyvek nélkül kezdik az évet. Megkezdi a fűtési szezon előkészítését a nagyváradi hőszolgáltató. Szeptember 21-től fokozatosan feltöltik vízzel a távhőrendszer vezetékeit. Ezért arra kérik a fogyasztókat, hogy addigra fejezzék be az ingatlanokon belüli rendszereken végzett munkálatokat. A hőszolgáltató felhívja a figyelmet arra is, hogy szeptember 21-e után már nem engedélyezi a fogyasztók belső rendszerein végzett javításokat. A lakótársulásoknak és az egyéni fogyasztóknak kell gondoskodniuk arról, hogy saját rendszerük megfelelő műszaki állapotban legyen, valamint minden megkezdett beavatkozást teljesen befejezzenek és az érintett szakaszokat megfelelően lezárják. 10-ből 6 romániai állampolgárt foglalkoztat a nyugdíjaskori jövedelme. Derül ki a romániai nyugdíjrendszer című felmérésből. A megkérdezettek nagy része úgy érzi, pénzügyileg nincs felkészülve erre az időszakra. Úgy tűnik, a lakosság az állami nyugdíjon túl is keresi a nagyobb biztonságot, pénzügyi függetlenséget és kiszámíthatóságot. A kutatás szerint átalakulóban van az, ahogyan a romániaiak a nyugdíjas évekre tekintenek. Míg korábban ezt az időszakot elsősorban az aktív élettől való visszavonulással társították, ma egyre többen az élet tevékeny szakaszaként gondolnak. A kutatás ugyanakkor két fontos ellentmondást azonosított. A pénzügyi jövővel kapcsolatos aggodalmak és az arra való jelenlegi pénzügyi felkészültség szintje között, valamint a nyugdíjas évekre elképzelt aktív életmód és az annak fenntartásához szükséges pénzügyi források között.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
3: Változékony lesz ma az ég volt, de a felhősebb időszakokban sincs esőre kilátás, meglehetősen hűvös is van, jelenleg csupán 12-13 fok környékén van a hőmérséklet, napi maximumként pedig csak 26 fok körül mérhetünk majd a délután folyamán, enyhe légmozgás mellett is, fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányból támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
3: Továbbra is a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a Stefáncsemmári sugárúton a Mélkovolúj utca térségében, ezért a Füstös híd irányából a Transzilvánia utca felé forgalomkorlátozásokra kell számítani egészen október 10-ig, illetve ez idő alatt sajnos a parkolás sem lesz ott lehetséges, úgyhogy feltétlenül számoljatok ezzel, ha arra lenne dolgotok. Jó utat és sok türelmet!
1: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
3: Hát folytatjuk akkor méghozzá egy új felállásban. Jó reggelt mindenkinek, a Reggeli Plusz Nagyvárad és környék egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztőjét halljátok a mikrofonnál 9 óra 30-ig Szegedi Máriával.
4: És Hosszú Sanyival. Jó reggelt, ezentúl minden hétköznap reggel együtt látunk el benneteket helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és persze klassz slágerekkel.
3: Úgyhogy garantáltan nem fogtok unatkozni, és ha már ugye a klassz slágerek szóba kerültek, akkor egy újdonsággal fogunk tovább menni, ha már mi is új felállásban vagyunk, akkor a dal címében is ugye egy új lesz, ami érkezik, a New Religion, Bibi Rexha és Faithless közös előadásában.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: Hát a Máriát meg a Sanyit nem kell, mert itt vagyunk újra, könnyű napot minden Váradinak is, persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, de ne csak hallgassatok, hanem szóljatok is hozzánk. Telefonszámunk 0359 17 22 22.
1: SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22.
0: És jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, Plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is.
1: Úgyhogy várjuk a hozzászólásaitokat. A mai nappal veszi kezdetét az új tanév, a nyári szünet után az iskolakezdés nem mindennapi esemény. Egyszerre kihívás ez a gyerekeknek, a pedagógusoknak és természetesen a szülőknek is. És az érdekelne bennünket, hogy ti hogyan éltétek, élitek meg a tanévkezdést.
0: Bizony, nagyon érdekel bennünket, úgyhogy légy szia, áruljátok-e nekünk, mi pedig adjuk cserébe most is a legjobb zenéket.
2: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a plusz.

0: Üdv mindenkinek a Reggeli Plusz mikrofonjánál Szegedi Mária
1: és Hosszú Sanyi,
0: akik ma arra kíváncsiak, hogy ti hogyan éltétek, élitek meg a tanévkezdést.
1: És akkor válogassunk a kommentek közül. Magyar János azt írja nekünk, hogy nekem ez egy szörnyű trauma volt. A nagyobbik unokám most kezdte a sulit, igaz Magyarországon. Ő várta a sulit, remélem neki nem kellemetlen élmény ez az egész, ebben bízunk mi is. Azt írja még Magyar János, hogy jó feje van, ezt onnan gondolom, mert már tud társalgás szinten angolul. Fogalmam sincs, hogy tanulta meg, rejtély, mindegy. Sok sikert kívánok mindenkinek, én örülök, hogy már nem járok suliba. Hát János, szerintem nem vagy egyedül ezzel. Kollár Tíme is hozzászólt, azt mondja, hogy rohanással, izgulással élem meg ezt a mai napot. A nagyobbik fiam most megy negyedik osztályba, a kicsi fiam most lesz közepes csoportú az óviba, így remélem minden rendben lesz, bízunk mi is benne. Míg van melózok és húha, aztán szüli értekezletre is megyek délután a suliba, este meg mindkét gyerkőc mesél, mi történt velük a suliba, óviba, na ez nagyon cuki. Ma kellemes napot mindenkinek és sok sikert minden gyermeknek az új tanévben.
0: Így van, sok sikert kívánunk mi is.
1: Még egy hozzászólást olvasunk, Tallódi Zsuzsa írt nekünk. Hú, azt mondja, olyan rég volt, hogy talán igaz sem volt. Csak annyira emlékszem, hogy izgatottan vártam mindig az iskola kezdést, de eltelt egy-két hét és újra vakációra mentem volna. Szép volt és rég volt. Kívánok minden iskola kezdőnek sok sikert, könnyű iskola évet és sok türelmet a tanároknak, a diákokhoz.
0: Azt kívánunk mi is.
1: Mi is, pontosan.
0: Neked mennyire volt egyébként ilyen izgalmas a tanévkezdés? Mennyire vártad?
1: Hát amire én nagyon emlékszem, hogy az óvodát nem szerettem. Tehát az nekem az volt egy trauma, hogy óvodába kell járnom.
0: Oh.
1: Aztán már a suli az más volt. Ott nagyon hamar önállósodtam, tehát magam intéztem a kis dolgaimat. De közben meg nagyon sok barát volt, az utcából egyszerre mentünk suliba, aha, és soha nem voltam egyedül, úgyhogy ez jó volt.
0: Igen,
1: ez jó volt.
0: Igen.
1: De a koránkerést, hát akkor sem voltam nagy barát vele, de megtettem.
0: Aha.
1: Megtettem. Ja, délutáni szundival.
0: Ja, persze, az mi. Ha jól emlékszem, ilyen kisiskolás koromban még nekem is megvolt mindig a délutáni szundi. Hát reggelente meg hasonló volt a szitu, ugye én falusi gyerek vagyok, úgyhogy nálunk is ez volt a jellemző, hogy összeverődtünk többen, sőt, ugye már óviba is úgy mentünk a húgommal, ugye kézen fogva mi ketten. Hát sajnos manapság ez már nem ilyen egyszerűen kivitelezhető, ugye pláne nem egy ilyen városi környezetben, mint
1: bízunk
0: Nagyvárad.
1: Benne, hogy azért még vannak.
0: Bízunk.
1: Nekem előttem egyébként ott van a kis Sanyi, amint sétál a húgával, igen.
0: Aha,
1: na, bondor, böngyörke hajával.
0: Akkor sikerült jól átadom. Hát ti is adjátok akkor nekünk át azt, hogy nálatok mi a szitu, mennyire vagytok izgatottak a tanévkezdés kapcsán. Várjuk akkor a hozzászólásokat. Cserébe pedig érkezenek most is a legnagyobb slágerek.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalra. Hyundai Carbon. Autók, szakértelem, bizalom.
1: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgóbank fiókban már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbank fiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
2: Szupeko 12 éve alacsony árak, 12 éve szuper megtakarítások. Szeptember 9-ig az egyfürtős Phalaenopsis orchidea ára 19,99-ban, valamint a 221 grammos Poiana Chocotoff ára mindössze 12,99-ban. Szupeko, ünnepeljünk 12 éve együtt, naponta szuper megtakarításokkal.
3: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 000 legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
4: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Lásd tisztán a világot!
5: Elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban. Most nálunk a 4,8 literes Albio mosószer csak 29,99-ban, valamint a 100 darabos Albio szodabikarbonás és ecetes nedves törlőkendő csak 9,99-ban. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
0: FM-en, interneten és mobilon
6: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Jelentős változásokkal indul a 2026-2027-es tanév. A 9-eseknek teljesen új középiskolai kerettanterveket hoz. A magyar tagozatos általános iskolásoknak pedig a kommunikációra jobban fókuszáló román nyelvoktatást. Megkezdi a fűtési szezon előkészítését a nagyváradi hőszolgáltató. Szeptember 21-től fokozatosan feltöltik vízzel a távhőrendszer vezetékeit. A hazai lakosság jelentős része úgy érzi, pénzügyileg nincs felkészülve a nyugdíjas korára. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jelentős változásokkal indul a 2026-2027-es tanév. A 9-eseknek teljesen új középiskolai kerettanterveket hoz. A magyar tagozatos általános iskolásoknak pedig a kommunikációra jobban fókuszáló román nyelvoktatást. Hogy a diákok és a javító tanárok ne szenvedjenek a kánikulától, korábban tartják a 2027-es érettségit. A módszertani megújulás mellett azonban bizonytalanságokból sincs hiány. A 9-esek nyomtatottan könyvek nélkül kezdik az évet. Ugyanakkor kérdéses a liceumi felvételi sorsa. A magyar tannyelvű 8-os osztályok számára új, átdolgozott román nyelv és irodalom tanterv lép hatályba. A módosítások elsősorban arra vonatkoznak, hogyan tanítsák és értékeljék a diákok nyelvtudását. Az idei ősz egy jelentős tantervi reform kezdetét is jelenti. A most 9. osztályt kezdő diákok az új kerettantervek és új tantervek szerint fognak tanulni. Ők az első generáció, ám várhatóan nyomtatottan könyvek nélkül kezdik az évet. megkezdi a fűtési szezon előkészítését a nagyváradi hőszolgáltató. Szeptember 21-től fokozatosan feltöltik vízzel a távhőrendszer vezetékeit. Ezért arra kérik a fogyasztókat, hogy addigra fejezzék be az ingatlanokon belüli rendszereken végzett munkálatokat. A hőszolgáltató felhívja a figyelmet arra is, hogy szeptember 21-e után már nem engedélyezi a fogyasztók belső rendszerein végzett javításokat. A lakótársulásoknak és az egyéni fogyasztóknak kell gondoskodniuk arról, hogy saját rendszerük megfelelő műszaki állapotban legyen, valamint minden megkezdett beavatkozást teljesen befejezzenek és az érintett szakaszokat megfelelően lezárják. 10-ből 6 romániai állampolgár foglalkoztat a nyugdíjaskori jövedelme. Derül ki a romániai nyugdíjrendszer című felmérésből. A megkérdezettek nagy része úgy érzi, pénzügyileg nincs felkészülve erre az időszakra. Úgy tűnik, a lakosság az állami nyugdíjon túl is keresi a nagyobb biztonságot, pénzügyi függetlenséget és kiszámíthatóságot. A kutatás szerint átalakulóban van az, ahogyan a romániaiak a nyugdíjas évekre tekintenek. Míg korábban ezt az időszakot elsősorban az aktív élettől való visszavonulással társították, ma egyre többen az élet tevékeny szakaszaként gondolnak. A kutatás ugyanakkor két fontos ellentmondást azonosított. A pénzügyi jövővel kapcsolatos aggodalmak és az arra való jelenlegi pénzügyi felkészültség szintje között, valamint a nyugdíjas évekre elképzelt aktív életmód és az annak fenntartásához szükséges pénzügyi források között.
8: Plusz FM időjárás jelentés.
9: Változékony lesz ma az ég volt, de a felhősebb időszakokban sincs esőre kilátás, meglehetősen hűvös is van, jelenleg csupán 12-13 fok környékén van a hőmérséklet, napi maximumként pedig csak 26 fok körül mérhetünk majd a délután folyamán, enyhe légmozgás mellett is, fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányból támogatták.
8: Plusz FM. Közlekedési információk.
10: Baleset történt Diószegnél, a temetőnél, amit többen jeleztetek nekünk. Jelenlegi tudásunk szerint döcögősen haladott a forgalom, de írjatok, hívjatok bátran bennünket, ha bármilyen információtok van ezzel kapcsolatosan. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
8: És most jó reggelt!
7: Ez a Reggeli Plusz.
8: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
7: A legfontosabb hírek,
8: információk,
7: jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
9: Sziasztok! A továbbiakban is jövünk a legjobb dalokkal és sok-sok infóval. Tartsatok velünk egészen fél 10-ig a stúdióban Szegedi Mária.

0: Károly Nagyvárad és környéke, 8 óra 13 perckor, ez itt még mindig a Reggeli Plusz, a mikrofonnál egészen 9.30-ig Szegedi Máriával.
1: És Hosszú Sanyival.
0: És veletek persze, kedves hallgatók, köszi, hogy itt vagytok, cserébe kaptok tőlük hasznos információkat.
1: Például azt, hogy ma szeptember 7-én, hétfőn ugye elkezdődik a 2026-27-es tanév Romániában. Nagyváradon pedig több magyar oktatási intézményben is megtartják a tanévnyitó ünnepségeket. Például az Ady Endre Elméleti Liceumban 10 órakor kezdődik a tanévnyitó. A Művészeti Liceum magyar tagozatán szintén 10 órára várják a diákokat, a Kanonok sori épületrész udvarára. A Szent László Római Katolikus Teológiai Liceum közössége Venisancte Szent Misével kezdi az új tanévet. A Szent Misét 11 órakor tartják a nagyváradi Székesegyházban. A Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium tanévnyitója szintén 11 órakor kezdődik az újvárosi református templomban. A Mihály Eminescu Főgimnáziumban a kezdő osztályokat 8 óra 30 percre várják az iskola udvarára. Aha. Még van egy kis időt, hogy odaérjetek.
0: Lehet tempózni.
1: Igen. És a Szacsvai Imre Általános Iskolában több helyszínen is lesz tanévnyitó. Biharpüspökiben 9 órakor, a Körös, vagyis Tudor Vladimirescu utcai épületnél szintén 9 órakor, a Szaniszló, azaz a Mihály Eminescu utcai épületnél pedig 10 óra 30 perckor kezdődik az ünnepség.
0: Hát a Reggeli Plusz pedig 9.30-ig tart ebben a felállásban, ugye Máriával és Sanyival, úgyhogy maradjatok velünk, mert nem csak az ilyen titeket érintő fontos

0: Ari Beast és tőlük a legnagyobb hős, és hát hősiesen végezték a munkálatokat több nagyváradi iskolában is, ugye felújítás kapcsán a nyár folyamán.
1: Így van, például megújulva várja a diákokat a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum. Közel 950 gyermek és diák kezdi meg ma a 2026-27-es tanévet az intézményben, valamint a hozzátartozó bölcsődei és óvodai csoportokban. A nyári vakáció alatt több fejlesztést és korszerűsítést is elvégeztek az iskolában, mind a 43 tanterem digitalizálva van, megújultak a táblák, az osztálytermek pedig okostáblákkal, számítógépekkel, nyomtatókkal és hangszórókkal szerelték fel. Modernizálták emellett a titkárság és az informatikai labor számítógépeit, valamint új padokat és okos eszközöket is beszereztek. A laborok is megújultak, új felszereléseket kapott a biológiai és fizika labor, így a tanulók korszerűbb körülmények között végezhetik a kísérleteket. Ezzel csak óvatosan. A tornaterembe új játszó és sporteszközök kerültek, több tanteremben a padlózatot is kicserélték, felújítottak egy lány és két fiú mosdót, az egyik udvaron pedig fedett folyosót alakítottak ki, hogy a gyerekek elsős időben is védve legyenek. A díszteremhez vezető folyosón szintén zajlanak a munkálatok, és a bejárat melletti filagúriát is rendbe tették, ahol a diákok sakkozhatnak, malmozhatnak vagy társas játékozhatnak. A tanév ma délelőtt 11 órakor kezdődik, ünnepi Veni Sancte Szentmisével a nagyváradi Székesegyházban.
0: Hát itt a 89,6-on pedig a további

0: Rádió 88. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
2: A Sportissimo-nál mindig megtalálod a számodra inspiráló márkákat. Szeptember 7-e és 13-a között 20% kedvezményt kapsz minden Adidas termékre, legalább 100 leértékű vásárlás esetén. Az ajánlat kizárólag a Sportissimo klubtagok számára érvényes, a készlet erejéig. További részletek az üzletekben is a sportissimo.ro oldalon.
3: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
0: Elkezdődött az Axiók Dedemániája a Dedemánban. Most nálunk a Hiddai íróasztal csak 99, valamint az igazgatói irodai szék csak 199 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmecta, az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény diosmektéttel és elektrolitokkal. Hidrasmect kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Az elmúlt egy évben mintegy 65 ezer munkahely szűnt meg Romániában. Szeptember 15-től jelentősen drágul a jogosítvány, a forgalmi és az ideiglenes forgalmi engedély kiállítása. Hamarosan a telefonunkon tarthatjuk hivatalos okmányainkat és igazolásainkat a Rovalet nevű digitális személyazonossági tárcával. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Mintegy 65 ezer munkahely szűnt meg Romániában az elmúlt egy évben. Ez a foglalkoztatottak számának 1,3%-át jelenti. Derül ki a Consilium Policy Advisors elemzéséből. A munkanélküliek száma ugyanebben az időszakban mintegy 51 ezerrel, vagyis 10%-kal emelkedett. A szervezet becslése szerint a munkahelyek megszűnése évente legalább 2,5 milliárd eurós költségvetési kiesést okoz az elmaradó adó- és járulékbevételek, az alacsonyabb áfabevételek, valamint a munkanélküli segéllyel járó többletkiadások miatt. Az egy éve bevezetett, a fogyasztást, a munkát és a tőkét egyaránt érintő adóügyi intézkedések jelentősen hozzájárultak a költségvetési hiány mérsékléséhez. Ennek gazdasági ára azonban jóval magasabb volt a szükségesnél, állítják az elemzés szerzői. Szeptember 15-től jelentősen drágul a jogosítvány, a forgalmi és az ideiglenes forgalmi engedély kiállítása. A jogosítványért az eddigi 89 helyett 139 lejt kell majd fizetni, de a másik két okmánydíja is több mint 50%-kal emelkedik. A szeptember 15-e előtt befizetett, de addig fel nem használt összegek az új díjszabás hatályba lépése után már nem használhatók fel, de kérelemre visszaigényelhetők. Kivételt jelentenek azok a jogosítvány megszerzéséhez kapcsolódó befizetések, amelyekhez tartozó vizsgadossziét szeptember 15-e előtt jegyeztek be. A díjakat a self-pay terminálokon, illetve online a kiseur.ro elektronikus fizetési felületen lehet rendezni. Ugyanezeken a csatornákon a rendszámtáblákhoz kapcsolódó díjak is befizethetők. Hamarosan a telefonunkon tarthatjuk hivatalos okmányainkat és igazolásainkat a Rovalet nevű digitális személyazonossági tárcával. Az iPhone-on és Androidon is elérhető alkalmazás használatához elektronikus személyazonosító igazolványra lesz szükség. használata pedig önkéntes marad. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a rendszer használatát kezdeti személyazonosság ellenőrzés előzi meg. A rendszer egyik lényeges újítása, hogy nem minden esetben kell majd egy teljes okmányt, vagy az azon szereplő valamennyi személyes adatot átadni. Ha például valakinek csak azt kell bizonyítania, hogy elmúlt 18 éves, a Rovalet segítségével kizárólag ezt az információt oszthatja meg anélkül, hogy közölni a teljes születési dátumát, vagy megmutatná a személyazonosító okmányát. A felhasználó tehát maga választhatja ki, milyen adatot és kivel oszt meg.
8: Plusz FM időjárás jelentés.
9: Változékony lesz ma az égbolt, de a felhősebb időszakokban sincs esőre kilátás, viszont meglehetősen hűvös van, jelenleg csupán 16 fok környékén van a hőmérséklet, napi maximumként pedig olyan 26 fok körül mérhetünk majd a délután folyamán, enyhe légmozgás mellett, és fronthatás ma nem terheli a szervezetünket.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
8: Plusz FM. Közlekedési információk.
10: Változásra kell számítaniuk azoknak az autósoknak, akik a Stefáncselmáre úton közlekednek. A Teodornás utcai kereszteződésben az új tanév kezdetére való tekintettel ideiglenes körforgalmat alakítottak ki, és táblákkal jelzik azt. Az új forgalmi rend bevezetése érdekében a kereszteződésben megszüntették a jelzőlámpás forgalomirányítást. A Nagyváradi Önkormányzat tájékoztatása szerint az intézkedés célja, hogy az iskola kezdéssel megnövekedő forgalom mellett is gördülékenyebb legyen a közlekedés a környéken. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
8: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
9: És akkor folytatjuk is a legjobb zenékkel a legjobb hangulatban.
10: A folytatásban itt lesz egy magyar sláger, Peter Fiborian Love Band 2005-ös slágere. Téged nem, előtte viszont hozunk nektek egy idei frissességet. Érkezik Kecály és az Animal.
8: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Köszi viszont benneteket, igen, 8:42-kor kívánunk könnyű napot minden Váradinak is, persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22,
1: SMS, WhatsApp és Viber számunk 0734 17 22 22.
0: Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, Plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is.
1: Úgyhogy várjuk hozzászólásaitokat, a mai nappal ugyanis kezdetét veszi az új tanév. A nyári szünet után az iskola kezdés nem mindennapi esemény, egyszerre kihívás ez a gyerekeknek, a pedagógusoknak és a szülőknek. Érdekelne is bennünket, hogy ti hogyan éltétek, éritek meg a tanévkezdést.
0: Várjuk akkor a válaszokat, írjatok, hívjatok, kommenteljetek, és persze közben hallgassatok bennünket, mert folyamatosan szállítjuk nektek a

0: Kinek a Reggeli Plusz mikrofonjainál Szegedi Mária.
1: És Hosszú Sanyi.
0: Akik ma arra kíváncsiak, hogy ti hogyan éltétek, élitek meg a tanévkezdést.
1: És válogatunk a hozzászólások közül. Pap Zsolt azt írja nekünk, hogy hát egy kicsit, zárójelben nagyon izgulok, ma van a kislányom első napja a napiban. Remélem jól viseli majd, és nem készíti ki az óvónőket. Reméljük nem olyan rossz.
0: Drukkolunk.
1: Reméljük nem olyan rossz a helyzet. Pikó Tilda is írt nekünk, méghozzá azt, hogy örülök, hogy már nincs iskolás gyermekem.
0: Hát örülhetnek. Az anyagiak miatt, vagy?
1: Igen, szerinted? Valószínűleg ez is benne van a pakliban. Borsos az ára egy iskola kezdésnek.
0: Finoman fogalmaztál szerintem.
1: Igen, gondolod? Hát az egyetemistáknál a legnagyobb a bevásárlólista, képzeljétek, egy teljes iskola kezdésre nagyjából 700-1100 lejjel érdemes számolni.
0: Ja.
1: Itt a tanszerek mellett új táskára, ruhákra, tornacipőre, sportfelszerelésre is szükség van, és hát egy iskola táska ára nagyjából 140-250 lejjel kezdődik. Hm. És itt nem beszéltünk a márkásabb táskákról. Az 5-8 osztályosok esetében körülbelül 600 000 lej lehet a teljes költség, ha új ruhákra, cipőre és sportfelszerelésre is szükség van. Ha a táska és a korábbi felszerelés még használható, maga a tanszer bevásárlás akár 150-300 lej körül is tartható. Egy picit jobb
0: igen,
1: a helyzet.
0: Talán egy fokkal.
1: A középiskolásoknál a tanszerekre általában kevesebbet kell költeni. Ezek nagyjából 150-300 lejbe kerülhetnek, a teljes iskolakezdés pedig ruhákkal és cipővel együtt körülbelül 500-900 lej lehet.
0: Nem kevés.
1: Hát valóban, nem úgyhogy kevés.
0: Tényleg minden elismerésem a szülőknek, az biztos, hogy nem könnyű most nekik ebben az időszakban anyagi értelemben, úgyhogy mi továbbra is próbáljuk megkönnyíteni a napjukat a legnagyobb slágerekkel.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Tisztán a világot! A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 4 literes 80 mosásra elegendő pervol 54 lei 99 bani, 500-as kiszerelésű A4-es fénymásolópapír 14 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulúj út 10A alatt.
3: Nyári akció a Jani kaucsuknál!
2: Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
3: Jani kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
4: Szupeko 12 éve alacsony árak, 12 éve szuper megtakarítások. Szeptember 9-ig az egyfürtős Fallen Opsis Orchidea ára 19 lei 99 bani, valamint a 221 grammos Poyanachoco Toffára mindössze 12 lei 99 bani. Szupeko, ünnepeljünk 12 éve együtt, naponta szuper megtakarításokkal.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Az elmúlt egy évben mintegy 65 ezer munkahely szűnt meg Romániában. Szeptember 15-től jelentősen drágul a jogosítvány, a forgalmi és az ideglenes forgalmi engedély kiállítása. Hamarosan a telefonunkon tarthatjuk hivatalos okmányainkat és igazolásainkat a Rovalet nevű digitális személyazonossági tárcával. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Mintegy 65 ezer munkahely szűnt meg Romániában az elmúlt egy évben. Ez a foglalkoztatottak számának 1,3%-át jelenti. Derül ki a Consilium Policy Advisors elemzéséből. A munkanélküliek száma ugyanebben az időszakban mintegy 51 ezerrel, vagyis 10%-kal emelkedett. A szervezet becslése szerint a munkahelyek megszűnése évente legalább 2,5 milliárd lejes költségvetési kiesést okoz az elmaradó adó- és járulékbevételek, az alacsonyabb áfa bevételek, valamint a munkanélküli segéllyel járó többletkiadások miatt. Az egy éve bevezetett a fogyasztást, a munkát és a tőkét egyaránt érintő adóügyi intézkedések jelentősen hozzájárultak a költségvetési hiány mérsékléséhez. Ennek gazdasági ára azonban jóval magasabb volt a szükségesnél, állítják az elemzés szerzői. Szeptember 15-től jelentősen drágul a jogosítvány, a forgalmi és az ideglenes forgalmi engedély kiállítása. A jogosítványért az eddigi 89 helyett 139 lejt kell majd fizetni, de a másik két okmány díja is több mint 50%-kal emelkedik. A szeptember 15-e előtt befizetett, de addig fel nem használt összegek az új díjszabás hatályba lépése után már nem használhatók fel, de kérelemre visszaigényelhetők. Kivételt jelentenek azok a jogosítvány megszerzéséhez kapcsolódó befizetések, amelyekhez tartozó vizsgadossziét szeptember 15-e előtt jegyeztek be. Díjakat a self-pay terminálokon, illetve online a kiseur.ro elektronikus fizetési felületen lehet rendezni. Ugyanezeken a csatornákon a rendszámtáblákhoz kapcsolódó díjak is befizethetők. Hamarosan a telefonunkon tarthatjuk hivatalos okmányainkat és igazolásainkat a Rovalet nevű digitális személyazonossági tárcával. Az iPhone-on és Androidon is elérhető alkalmazás használatához elektronikus személyazonosító igazolványra lesz szükség. Használata pedig önkéntes marad. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a rendszer használatát kezdeti személyazonosság ellenőrzés előzi meg. A rendszer egyik lényeges újítása, hogy nem minden esetben kell majd egy teljes okmányt, vagy az azon szereplő valamennyi személyes adatot átadni. Ha például valakinek csak azt kell bizonyítania, hogy elmúlt 18 éves, A Rovalet segítségével kizárólag ezt az információt oszthatja meg anélkül, hogy közölni a teljes születési dátumát, vagy megmutatná a személyazonosító okmányát. A felhasználó tehát maga választhatja ki, milyen adatot és kivel oszt meg.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Folytatódik a kellemes napos időjárás, túlnyomóan derült marad az égbolt felettünk. A napi maximumok 26-27 Celsius fok körül alakulnak, északára pedig 13 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnaptól megvastagodik a felhőzet felettünk, csapadék azonban nem valószínű. Kedden és szerdán 30-33 fokra számíthatunk a legmelegebb órákban.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentés a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
7: Infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinelor út egy szakaszán. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávuk elzárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek, és persze, ha tehetitek, inkább kerüljetek.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
7: Igen, ezekkel fog folytatódni most is a Reggeli Plusz. Hello Nagyvárad, gyönyörű napot nektek! A mikrofonoknál Szegedi Mária.
6: És Hosszú Sanyi. Jön az utolsó közös óra, és ezzel együtt még sok-sok jó zene, úgyhogy ne menjetek még sehova. Sanyi, mivel folytatjuk a Reggeli Plusz?
7: Kérlek szépen, volt, ami volt, és ez lesz Berkes Olivier előadásában.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Queen és tőle a This is the last time, viszont ez a mai meg az első alkalom, amikor a lurkók iskolába mennek az új tanévben.
1: És számukra lehet hasznos információ az, hogy automatikusan feltöltötte a 2026-27-es tanévre szóló diákbérleteket az OTELE, tehát a helyi közlekedési vállalat a nagyváradi iskolákba járó tanulók számára. A jogosult diákok továbbra is ingyenesen használhatják a helyi tömegközlekedést. Egy fontos szabályt azonban be kell tartaniuk, méghozzá azt, hogy felszálláskor minden alkalommal érvényesíteniük kell az utazási kártyájukat. Az OTELE közlése szerint a diákbérleteket szeptember 1-től automatikusan aktiválták. A tanulóknak pedig érdemes már az első utazás előtt ellenőrizniük, hogy névre szóló kártyájuk valóban aktív-e. Ezt az OTELE alkalmazásában vagy a járműveken található kártyaérvényesítőknél tehetik meg. Akinek még nincs utazási kártyája, vagy valamilyen okból nem hosszabbították meg annak érvényességét, annak személyesen kell felkeresnie az OTELE valamelyik értékesítési pontját, ahol az aktuális tanévre érvényesített diákigazolványt vagy ellenőrzőt kell felmutatnia. Fontos tehát, az ingyenes diákbérlet mellett is kötelező a kártya érvényesítése minden egyes felszálláskor.
0: És hát az is fontos lehet, hogy érdemes közben bennünket hallgatni utazás közben, mert nem csak az ilyen fontos infókat, hanem a legjobb zenéket is hallgathatjátok nálunk.
2: Jó reggelt! Jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz.

Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagy váratok. No, I turn wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Newman, és tőle a Love Me Again. Hát vannak viszont dolgok, amiket ti annyira nem fogtok szeretni.
1: Hát kérem szépen, az elkövetkező napokban több forgalomkorlátozás lép érvénybe Nagyváradon. Az Oradea Run Fest országos futóbajnokság zajlik Nagyváradon szeptember 11 és 12-e között. A verseny 5 kilométeres pályán zajlik, és mintegy 300 résztvevőre számítanak. Az esemény miatt pedig szeptember 11-én pénteken 10 órától, másnap szombaton 18 óráig korlátozzák a közúti forgalmat a Szent László téren, szombaton pedig 8 és 18 óra között a verseny teljes útvonalán, tehát a Kossuth, azaz az Independencei utca, Szent László tér, Kapucinus, az a Traján Mosoly utca, Nagyvásártér, tehát ezen az útvonalon, a rajtkaput pedig a Kossuth utcai Neológ zsinagóga előtt állítják fel. A célkapu pedig a Szent László téren, a görögkatolikus püspöki palota előtt lesz. A környéken lakók szabadon közlekedhetnek, ez jó hír, de követniük kell az önkéntesek útmutatásait. A verseny útvonalán a Bihar megyei csendőrség kordonokat helyez ki, amelyeken a közlekedési szabályokra vonatkozó jelzések is lesznek. Mindemellett pedig szeptember 20-án zajlik a 14. Oradea City Running Day nemzetközi félmaraton. A verseny útvonala a Bémer, tehát a Ferdinand téren és a környező utcákon halad, nagyrészt a Sebeskörös partján, majd a Denszus Jánuhinnál fordulnak vissza, és a folyó másik partján folytatódik a verseny. A rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében a Bémer teret 6.30 és 14.30 között lezárják.
0: Mi pedig folytatjuk akkor továbbra is a legjobb zenékkel, amelyek egyébként futáshoz is kiválóan alkalmasak, különösen egy olyan pörgős dal, mint ami most következik, ez a Take Me to the Klaus Ebau, az LMC és a YouTube közös előadásában.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez!
2: Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100

0: december 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 2 literes Evrika ruha balzsam 9 lej 99 bani, 85 ml-es Aeron illatosító pálcika 16 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
2: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Az elmúlt egy évben mintegy 65 ezer munkahely szűnt meg Romániában. Szeptember 15-től jelentősen drágul a jogosítvány, a forgalmi és az ideiglenes forgalmi engedély kiállítása. Hamarosan a telefonunkon tarthatjuk hivatalos okmányainkat és igazolásainkat a Rovalet nevű digitális személyazonossági tárcával. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Mintegy 65 ezer munkahely szűnt meg Romániában az elmúlt egy évben. Ez a foglalkoztatottak számának 1,3%-át jelenti. Derül ki a Consilium Policy Advisors elemzéséből. A munkanélküliek száma ugyanebben az időszakban mintegy 51 ezerrel, vagyis 10%-kal emelkedett. A szervezet becslése szerint a munkahelyek megszűnése évente legalább 2,5 milliárdes költségvetési kiesést okoz az elmaradó adó- és járulékbevételek, az alacsonyabb áfabevételek, valamint a munkanélküli segéllyel járó többletkiadások miatt. Az egy éve bevezetett a fogyasztást, a munkát és a tőkét egyaránt érintő adóügyi intézkedések jelentősen hozzájárultak a költségvetési hiány mérsékléséhez. Ennek gazdasági ára azonban jóval magasabb volt a szükségesnél, állítják az elemzés szerzői. Szeptember 15-től jelentősen drágul a jogosítvány, a forgalmi és az ideiglenes forgalmi engedély kiállítása. A jogosítványért az eddigi 89 helyett 139 lejt kell majd fizetni, de a másik két okmánydíja is több mint 50%-kal emelkedik. A szeptember 15-e előtt befizetett, de addig fel nem használt összegek az új díjszabás hatályba lépése után már nem használhatók fel, de kérelemre visszaigényelhetők. Kivételt jelentenek azok a jogosítvány megszerzéséhez kapcsolódó befizetések, amelyekhez tartozó vizsgadossziét szeptember 15-e előtt jegyeztek be. Díjakat a self-pay terminálokon, illetve online a kiseur.ro elektronikus fizetési felületen lehet rendezni. Ugyanezeken a csatornákon a rendszámtáblákhoz kapcsolódó díjak is befizethetők. Hamarosan a telefonunkon tarthatjuk hivatalos okmányainkat és igazolásainkat a Rovalet nevű digitális személyazonossági tárcával. Az iPhone-on és Androidon is elérhető alkalmazás használatához elektronikus személyazonosító igazolványra lesz szükség. Használata pedig önkéntes marad. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a rendszer használatát kezdeti személyazonosság ellenőrzés előzi meg. A rendszer egyik lényeges újítása, hogy nem minden esetben kell majd egy teljes okmányt, vagy az azon szereplő valamennyi személyes adatot átadni. Ha például valakinek csak azt kell bizonyítania, hogy elmúlt 18 éves, a Rovalet segítségével kizárólag ezt az információt oszthatja meg anélkül, hogy közölni a teljes születési dátumát, vagy megmutatná a személyazonosító okmányát. A felhasználó tehát maga választhatja ki, milyen adatot és kivel oszt meg.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Folytatódik a kellemes napos időjárás, túlnyomóan derült marad az égbolt felettünk. A napi maximumok 26-27 Celsius fok körül alakulnak, északára pedig 13 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnaptól megvastagodik a felhőzet felettünk, csapadék azonban nem valószínű. Kedden és szerdán 30-33 fokra számíthatunk a legmelegebb órákban.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
1: Az időjárás jelentés a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták.
3: Plusz FM közlekedési információk.
6: Továbbra is a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a Stefáncsér-Mári sugárúton a Mélkovolúj utca térségében, ezért a Füstös híd irányából a Transzilvánia utca felé forgalomkorlátozásokra kell számítani egészen október 10-ig, illetve ez idő alatt sajnos a parkolás sem lesz ott lehetséges, úgyhogy feltétlenül számoljatok ezzel, ha arra lenne dolgotok. Jó utat és sok türelmet!
3: Plusz FM! Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz! Reggeli Plusz!
6: folytatódik bizony, viszont innentől már nélkülem, hosszú Sanyi nélkül, mert eddig tartott a Máriával közös reggeli adásunk, de most is csak én fogok elköszönni cirka 20 órára, plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet.
5: Így van, Sanyit könnyes szemekkel elengedjük, de rám továbbra is számíthattok.
6: Holnap pedig megint ebben az új felállásban lesz majd a reggeli plusz 6 órától 7.30-ig velem, aztán onnantól csatlakozik hozzá Mária is.
5: Én továbbra is várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha bármilyen információtok, kérdésetek van, bátran hívjatok, jövök a legszuperebb slágerekkel. Kezdésnek például itt lesz Martin Garrix és Ed Sheeran közöse, a Repeat It.
6: Én pedig akkor ennek megfelelően ismételem önmagam, búcsúzom tőletek, vigyázzatok magatokra, szép napot és jó rádiózást kívánok mindenkinek!
3: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a reggeli plusz. A

0: Hello, Nagyváradi, a környékbeliek 9 óra múlt 42 perccel a 89,6-on, pedig továbbra is a reggeli pluszt hallgatjátok. Szegedi Mária vagyok. Várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha bármilyen információtok vagy kérdésetek lenne. 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk. SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, és jelen vagyunk a közösségi oldalakon is. Plusz FM Nagyváradként Facebookon és Instagramon is megtaláltok bennünket. Napi témánk az volt Sanyival, hogy ti hogyan éltétek, élitek meg a tanévkezdést. Továbbra is várom hozzászólásaitokat. A folytatásban pedig már hozom is a legszuperebb slágereket. Itt van a Szózév és a Te maradtál című slágerük.
1: Jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz, a Plusz

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

Kérem szépen, ilyen klasznágerekkel látunk el benneteket itt, na 89,6-on. Pluszosok, a mai témánk az iskola kezdés, arra voltunk kíváncsiak, hogy ti hogyan éltétek, élitek meg a tanév kezdést. És hát itt az iskolai témánál maradva, a Transzterexen olvashatunk egy érdekes cikket arról, hogy van-e még helyük a klasszikus, kötelező olvasmányoknak a mai diákok életében. Miközben az iskolában továbbra is olyan művekkel találkoznak a gyerekek, mint a Bánkbán, az Egri csillagok vagy a Pál utcai fiúk, a fiatalok szabadidőjükben inkább kortárs könyveket, fantasy és ifjúsági regényeket, illetve TikTokon és más közösségi médiában megjelenő tartalmakat fogyasztanak. A cikk szerint nem feltétlenül magukkal a klasszikus művekkel van probléma, hanem azzal, hogy az iskola ezeket tanítja. A kötelező olvasmányok fontosak lehetnek az irodalmi műveltség és a kulturális közös alap megteremtésében, de ha a diák számára távolinak, nehéznek vagy unalmasnak tűnnek, könnyen az irodalom egészétől elidegeníthetik. A fő kérdés tehát, hogy meg kell-e változtatni a kötelező olvasmányok rendszerét, és hogyan lehetne összekapcsolni a klasszikus irodalmat a fiatalok mai kulturális világával. Ennek a cikknek nem az volt a lényege, hogy Betonhofi helyett Arany Jánost, vagy Arany János helyett Betonhofit kell választani, hanem hogy lehet-e a kettő között hidat teremteni, és én úgy gondolom, hogy lehetséges. Egy podcast beszélgetésben hallottam egyébként, hogy az agynak is van dopingszere, saját növekedési hormonja, ezt BDFN-nek hívják, agyi eredetű növekedési faktor, és azt kimutatták, hogy szépirodalmi és kimondottan szépirodalmi mű olvasásánál a hippokampuszban, ami a memória nyomok rögzítéséért felelős, lényegesen magas lesz ennek az agyi eredetű növekedési hormonnak a szintje. Tehát a szervezetünk egy saját dopingszert termel, ami a memória bevésődést és visszahívást erősíti. Ezek egyébként azok, amik a demenciában legelőször sérülnek. És ami nagyon érdekes, hogy ezt a szép irodalom csinálja. Teljesen mindegy, hány Facebook bejegyzést olvasunk el, az nem fogja ezt csinálni.

0: a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 ezer legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
3: Elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban. Most nálunk a 4,8 literes Albio mosószer csak 29,99 bani, valamint a 100 darabos Albio szodabikarbonás és ecetes nedves törlőkendő csak 9,99 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Jelentős változásokkal indul a 2026-2027-es tanév. A 9-eseknek teljesen új középiskolai kerettanterveket hoz. A magyar tagozatos általános iskolásoknak pedig a kommunikációra jobban fókuszáló román nyelvoktatást. Megkezdi a fűtési szezon előkészítését a nagyváradi hőszolgáltató. Szeptember 21-től fokozatosan feltöltik vízzel a távhőrendszer vezetékeit. A hazai lakosság jelentős része úgy érzi, pénzügyileg nincs felkészülve a nyugdíjas korára. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jelentős változásokkal indul a 2026-2027-es tanév. A 9-eseknek teljesen új középiskolai kerettanterveket hoz. A magyar tagozatos általános iskolásoknak pedig a kommunikációra jobban fókuszáló román nyelvoktatást. Hogy a diákok és a javító tanárok ne szenvedjenek a kánikulától, korábban tartják a 2027-es érettségit. A módszertani megújulás mellett azonban bizonytalanságokból sincs hiány. A 9-esek nyomtatottan könyvek nélkül kezdik az évet. Ugyanakkor kérdéses a liceumi felvételi sorsa. A magyar tannyelvű 8-os osztályok számára új, átdolgozott román nyelv és irodalom tanterv lép hatályba. A módosítások elsősorban arra vonatkoznak, hogyan tanítsák és értékeljék a diákok nyelvtudását. Az idei ősz egy jelentős tantervi reform kezdetét is jelenti. A most 9. osztályt kezdő diákok az új kerettantervek és új tantervek szerint fognak tanulni. Ők az első generáció, ám várhatóan nyomtatottan könyvek nélkül kezdik az évet. Megkezdi a fűtési szezon előkészítését a nagyváradi hőszolgáltató. Szeptember 21-től fokozatosan feltöltik vízzel a távhőrendszer vezetékeit. Ezért arra kérik a fogyasztókat, hogy addigra fejezzék be az ingatlanokon belüli rendszereken végzett munkálatokat. A hőszolgáltató felhívja a figyelmet arra is, hogy szeptember 21-e után már nem engedélyezi a fogyasztók belső rendszerein végzett javításokat. A lakótársulásoknak és az egyéni fogyasztóknak kell gondoskodniuk arról, hogy saját rendszerük megfelelő műszaki állapotban legyen, valamint minden megkezdett beavatkozást teljes befejezzenek és az érintett szakaszokat megfelelően lezárják. 10-ből 6 romániai állampolgárt foglalkoztat a nyugdíjaskori jövedelme. Derül ki a romániai nyugdíjrendszer című felmérésből. A megkérdezettek nagy része úgy érzi, pénzügyileg nincs felkészülve erre az időszakra. Úgy tűnik, a lakosság az állami nyugdíjon túl is keresi a nagyobb biztonságot, pénzügyi függetlenséget és kiszámíthatóságot. A kutatás szerint átalakulóban van az, ahogyan a romániaiak a nyugdíjas évekre tekintenek. Míg korábban ezt az időszakot elsősorban az aktív élettől való visszavonulással társították, ma egyre többen az élet tevékeny szakaszaként gondolnak. A kutatás ugyanakkor két fontos ellentmondást azonosított. A pénzügyi jövővel kapcsolatos aggodalmak és az arra való jelenlegi pénzügyi felkészültség szintje között, valamint a nyugdíjas évekre elképzelt aktív életmód és az annak fenntartásához szükséges pénzügyi források között.
4: Plusz FM. Időjárás jelentés.
6: Folytatódik a kellemes napos időjárás, túlnyomóan derült marad az égbolt felettünk. A napi maximumok 26-27 Celsius fok körül alakulnak, északára pedig 13 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnaptól megvastagodik a felhőzet felettünk, csapadék azonban nem valószínű. Kedden és szerdán 30-33 fokra számíthatunk a legmelegebb órákban.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
4: Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Változásra kell számítaniuk azoknak az autósoknak, akik a Stefáncselmáre úton közlekednek. A Teodor Nes utcai kereszteződésben az új tanév kezdetére való tekintettel ideiglenes körforgalmat alakítottak ki, és táblákkal jelzik azt. Az új forgalmi rend bevezetése érdekében a kereszteződésben megszüntették a jelzőlámpás forgalomirányítást. A nagyváradi önkormányzat tájékoztatása szerint az intézkedés célja, hogy az iskola kezdéssel megnövekedő forgalom mellett is gördülékenyebb legyen a közlekedés a környéken. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
4: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
6: 2026. szeptember 7-e hétfő, nagyváradi a környékbeliek, nagy szeretettel köszöntelek benneteket. A mikrofonnál Szegedi Máriát halljátok. Ma iskola kezdés van, minden diáknak, szülőnek, pedagógusnak sok sikert kívánok az új tanévhez. Ezzel kapcsolatos volt a mai kérdésünk is Sanyival. Arra voltunk kíváncsiak, hogy ti hogyan éltétek, élitek meg a tanévkezdést. Bátran hívjatok, írjatok üzenetet, kommenteljetek a Facebook oldalunkon. A folytatásban pedig már hozom is a legszuperebb slágereket. Kezdésnek itt van Taylor Swift, ide is slágere. Jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek!
4: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyvára.

buszosok ellenőrzik a nagyváradi lakóhelyi parkolókat. A polgármesteri hivatal és a helyi rendőrség azt vizsgálja, hogy a parkolóhelyek bérlői felszerelték-e az előírt azonosító táblákat. Ezeken jól láthatóan szerepelnie kell a parkolóhely egyedi számának, a gépkocsi rendszámának és a szerződés számának. A korábbi számozású, illetve házilag készített táblák nem felelnek meg az előírásoknak, ezeket le kell cserélni. A szabálytalanságokért bírság is kiszabható, az engedély nélkül elfoglalt parkolóhelyek vagy felszerelt blokkoló eszközök esetében pedig akár 2000-2500 lejes büntetés is járhat. Az ellenőrzéseket valamennyi lakóhelyi parkolónál elvégzik, és később rendszeresen megismétlik. Az újonnan kiosztott parkolóhelyek bérlőinek 5 munkanap áll rendelkezésükre az előírt tábla felszerelésére. Ellenkező esetben a szerződésüket nem hosszabbíthatják meg. Figyeljetek tehát erre oda, ellenőrzik a nagyváradi lakóhelyi parkolókat.

Jelentősen felgyorsult a munka az Észak-Erdélyi autópálya Bihar és Bisztra-Terebes közötti szakaszán. Pluszosok. A 28,5 kilométeres stráda szakasz 71%-ban elkészült. Közölte mindezt kedden a Romániai Közúti Beruházások Országos Társasága. A kivitelezés a tervezetnél gyorsabban halad, jelenleg több mint 550 munkás és 404 munkagép dolgozik az építőtelepen. A stabilizált alapréteg 18 kilométeren, az első két aszfaltréteg pedig 13,5 kilométeren készült el, míg védőkorlátokat 14 kilométeren szereltek fel. A beruházás részeként áthelyezték a 19 eljelzésű országutat is, az új útszakaszt pedig részben már megnyitották a forgalom előtt. A Bisztra-Terebes és Bihar közötti szakasz tervezésére és kivitelezésére kötött szerződés értéke 785 millió lej. A projektet uniós forrásból a 2021-27-es közlekedésfejlesztési program keretében finanszírozzák. A szerződés szerint pedig a munkálatokat 2027. május 20-áig kell befejezni. Felgyorsult át a munka az Észak-Erdélyi autópálya Bihar és Bisztra-Terebes

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ati Kompresszare, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszare.shop.ro-ra további információkért.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Az elmúlt egy évben mintegy 65 ezer munkahely szűnt meg Romániában. Szeptember 15-től jelentősen drágul a jogosítvány, a forgalmi és az ideiglenes forgalmi engedély kiállítása. Hamarosan a telefonunkon tarthatjuk hivatalos okmányainkat és igazolásainkat a Rovalet nevű digitális személyazonossági tárcával. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Mintegy 65 ezer munkahely szűnt meg Romániában az elmúlt egy évben. Ez a foglalkoztatottak számának 1,3%-át jelenti. Derül ki a Consilium Policy Advisors elemzéséből. A munkanélküliek száma ugyanebben az időszakban mintegy 51 ezerrel, vagyis 10%-kal emelkedett. A szervezet becslése szerint a munkahelyek megszűnése évente legalább 2,5 milliárd eurós költségvetési kiesést okoz az elmaradó adó- és járulékbevételek, az alacsonyabb áfa bevételek, valamint a munkanélküli segéllyel járó többletkiadások miatt. Az egy éve bevezetett a fogyasztást, a munkát és a tőkét egyaránt érintő adóügyi intézkedések jelentősen hozzájárultak a költségvetési hiány mérsékléséhez. Ennek gazdasági ára azonban jóval magasabb volt a szükségesnél, állítják az elemzés szerzői. Szeptember 15-től jelentősen drágul a jogosítvány, a forgalmi és az ideiglenes forgalmi engedély kiállítása. A jogosítványért az eddigi 89 helyett 139 lejt kell majd fizetni, de a másik két okmány díja is több mint 50%-kal emelkedik. A szeptember 15-e előtt befizetett, de addig fel nem használt összegek az új díjszabás hatályba lépése után már nem használhatók fel, de kérelemre visszaigényelhetők. Kivételt jelentenek azok a jogosítvány megszerzéséhez kapcsolódó befizetések, amelyekhez tartozó vizsgadossziét szeptember 15-e előtt jegyeztek be. A self-pay terminálokon, illetve online a kiseur.ro elektronikus fizetési felületen lehet rendezni. Ugyanezeken a csatornákon a rendszámtáblákhoz kapcsolódó díjak is befizethetők. Hamarosan a telefonunkon tarthatjuk hivatalos okmányainkat és igazolásainkat a Rovalet nevű digitális személyazonossági tárcával. Az iPhone-on és Androidon is elérhető alkalmazás használatához elektronikus személyazonosító igazolványra lesz szükség. Használata pedig önkéntes marad. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a rendszer használatát kezdeti személyazonosság ellenőrzés előzi meg. A rendszer egyik lényeges újítása, hogy nem minden esetben kell majd egy teljes okmányt, vagy az azon szereplő valamennyi személyes adatot átadni. Ha például valakinek csak azt kell bizonyítania, hogy elmúlt 18 éves, a Rovalet segítségével kizárólag ezt az információt oszthatja meg anélkül, hogy közölni a teljes születési dátumát, vagy megmutatná a személyazonosító okmányát. A felhasználó tehát maga választhatja ki, milyen adatot és kivel oszt meg.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Folytatódik a kellemes napos időjárás, túlnyomóan derült marad az égbolt felettünk. A napi maximumok 26-27 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 13 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnaptól megvastagodik a felhőzet felettünk, csapadék azonban nem valószínű. Kedden és szerdán 30-33 fokra számíthatunk a legmelegebb órákban.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentés a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták.
0: közlekedési információk.
5: Ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezettek be, illetve a munkálatok szükségleteitől függően időszakosan teljesen le is zárhatják a forgalmat az Oradea Shopping City és a Hornbakáruház közötti gyűjtőúton szeptember 11-ig. Az intézkedésekre a DN79-es országút és a Nagyvárad körgyűrűjének kereszteződésénél a repülőtér térségében kialakított felüljárók munkálatainak befejezéséhez van szükség. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
5: Hello, nagyváradiak! Környékbeliek, már folytatjuk is a legszuperebb slágerekkel. A folytatásban itt van Enrique Iglesias és Nico Scherzinger közösen a Heartbeat. Jó utat és kellemes rádiózást!
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a Reggeli Plusz, a

Remek programajánlóval érkeztem, pluszosok. Értékes néprajzi gyűjteményből nyílt kiállítás a nagyváradi római katolikus püspöki palotában. A lélek leggyengédebb virágai falun nyíltak című tárlat Ráb Rudolf több tízezer darabos gyűjteményéből válogat. A kiállítás a falusi néprajz archaikusabb rétegeibe enged betekintést. A tárlat egyben főhajtás Ráb Rudolf gyűjtőmunkája előtt, aki a kommunizmus évtizedeiben szenvedélyesen gyűjtötte Erdély és Partium néprajzi emlékeit, majd mindegy tízezer tárgyból álló hagyatékát 2010-ben a nagyváradi római katolikus püspökségnek adományozta. A gyűjtemény azért is különösen értékes, mert számos olyan tárgyat őrzött meg, amelyek a mindennapi használatból eltűnve ma már kulturális és történeti emlékként fontosak. A második emeleti kamara kiállítás legalább egy éven át, vagyis 2027 őszéig látogatható a püspöki palotában.

0: Péter López és David Geta közösével zárjuk a reggeli pluszt. Nagyváradi a környékbeliek, köszi, hogy itt voltatok velünk ma is. Ezt a jó szokásatokat ne felejtjétek, holnap reggel 6 órától. Sanyi újra vár benneteket, én 7.30-tól csatlakozom hozzá, és ezúttal már ebben az új felállásban hallhattok itt bennünket, a 89,6-on. Most a stafétát átadom Ábrahám Miklósnak, aki egy rövid reklámot követően érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. A hírek után pedig folytatódnak a Plusz FM legnagyobb slágerei. Déli 12 órától Balogh István Vilmos vár benneteket a délutáni pluszban, délután 3 órától pedig Keserű Tamás kísér haza benneteket a Sláger pluszban. További jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek, legyen csoda, szép napotok, vigyázzatok magatokra. A mikrofonnál Szegedi Máriát hallottátok.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 3 darabos kiszerelésű 2 decis szívószálas teddy üdítő, 4 lej 79 bani, 85 100 g-os Rochen Lakmi csokoládé, 3 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
3: Elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban. Most nálunk a Hiddai íróasztal csak 99, valamint az igazgatói irodai szék csak 199 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Hivatalosan hatályba lépett a Románia és az Amerikai Egyesült Államok közötti szociális biztonságról szóló egyezmény. Közel 100 000 adófizető vett részt abban a nagyszabású országos felmérésben, amiben az adóhatóság szolgáltatásait értékelték. Nyilatkozatban kötelezte el magát Kelet- és Közép-Európa 9 országa, hogy együttműködnek a mesterséges intelligencia alkalmazásában, beleértve a nagy regionális adatbázis központok létrehozását. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Hivatalosan hatályba lépett a Románia és az Amerikai Egyesült Államok közötti szociális biztonságról szóló egyezmény, jelentette be az Egyesült Államok bukaresti nagykövetsége. Az egyezmény a romániai állami nyugdíjrendszerre, illetve az Amerikai Egyesült Államok nyugdíj és társadalombiztosítási programjára terjed ki. A megállapodás lehetővé teszi a Romániában és az Egyesült Államokban ledolgozott évek összevonását a nyugdíjjogosultság megállapításakor. A nyugdíjat a két országban befizetett nyugdíjjárulékokkal arányosan számolják ki. Az egyezménynek köszönhetően elkerülhető a kettős járulék fizetés, és egyszerűsödnek az adminisztratív eljárások. Közel 100 000 adófizető vett részt abban a nagyszabású országos felmérésben, amelyben az adóhatóság szolgáltatásait értékelték. Az eredmények alapján a személyes ügyintézéssel és a tisztviselők hozzáállásával elégedettebbek az állampolgárok. A digitális platformok stabilitásával és átláthatóságával kapcsolatban azonban határozott elvárásokat fogalmaztak meg, jelentette be Alexandru Nazare, ügyvívő pénzügyminiszter. A tárca közleménye rámutat, az adófizetők elvárása egyértelmű, gyorsabb, stabilabb, intuitívabb és kevesebb bürokráciával járó online élményt szeretnének. A kockázatelemzések alapján az adóhatóság az utóbbi időszakban kiemelten ellenőrizte az online kereskedelmet, az alternatív szállítást, a házhoz szállítást, a képjármű kereskedelmet, az állokházakat, a valutaváltókat, valamint a kiugróan nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyeket. Nyilatkozatban kötelezte el magát Kelet- és Közép-Európa 9 országa, hogy együttműködnek a mesterséges intelligencia alkalmazásában, beleértve a nagy regionális adatbázis központok létrehozását, közölte a cseh ipari és kereskedelmi miniszter. A prágai nyilatkozatot aláíró országok a közép- és kelet-európai mesterséges intelligencia csúcs találkozón kinyilvánították, hogy az Európai Unió keretén belül közösen foglalkoznak az EMI alkalmazásával, megosztják tapasztalataikat és összekapcsolják az EMI-vel összefüggő infrastruktúráikat. A dokumentumot Csehország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia képviselői írták alá.
4: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: és legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs, baj nincs, haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

0: a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez! Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100

0: szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: Elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban. Most nálunk a 4,8 literes Albio mosószer csak 29,99 bani, valamint a 100 darabos Albio szodabikarbonás és ecetes nedves törlőkendő csak 9,99 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
2: magyar kedvencek, nagyváradó.
3: Ez a Plusz

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hivatalosan hatályba lépett a Románia és az Amerikai Egyesült Államok közötti szociális biztonságról szóló egyezmény. Közel 100 ezer adófizető vett részt abban a nagyszabású országos felmérésben, amiben az adóhatóság szolgáltatásait értékelték. Nyilatkozatban kötelezte el magát Kelet- és Közép-Európa 9 országa, hogy együttműködnek a mesterséges intelligencia alkalmazásában, beleértve a nagy regionális adatbázis központok létrehozását. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Hivatalosan hatályba lépett a Románia és az Amerikai Egyesült Államok közötti szociális biztonságról szóló egyezmény, jelentette be az Egyesült Államok bukaresti nagykövetsége. Az egyezmény a romániai állami nyugdíjrendszerre, illetve az Amerikai Egyesült Államok nyugdíj és társadalombiztosítási programjára terjed ki. A megállapodás lehetővé teszi a Romániában és az Egyesült Államokban ledolgozott évek összevonását a nyugdíjjogosultság megállapításakor. A nyugdíjat a két országban befizetett nyugdíjjárulékokkal arányosan számolják ki. Az egyezménynek köszönhetően elkerülhető a kettős járulék fizetés, és egyszerűsödnek az adminisztratív eljárások. Közel 100 ezer adófizető vett részt abban a nagyszabású országos felmérésben, amelyben az adóhatóság szolgáltatásait értékelték. Az eredmények alapján a személyes ügyintézéssel és a tisztviselők hozzáállásával elégedettebbek az állampolgárok. A digitális platformok stabilitásával és átláthatóságával kapcsolatban azonban határozott elvárásokat fogalmaztak meg, jelentette be Alexandru Nazare, ügyvívő pénzügyminiszter. A tárca közleménye rámutat, az adófizetők elvárása egyértelmű, gyorsabb, stabilabb, intuitívabb és kevesebb bürokráciával járó online élményt szeretnének. A kockázatelemzések alapján az adóhatóság az utóbbi időszakban kiemelten ellenőrizte az online kereskedelmet, az alternatív szállítást, a házhoz szállítást, a képjármű kereskedelmet, az állokházakat, a valutaváltókat, valamint a kiugróan nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyeket. Nyilatkozatban kötelezte el magát Kelet- és Közép-Európa 9 országa, hogy együttműködnek a mesterséges intelligencia alkalmazásában, beleértve a nagy regionális adatbázis központok létrehozását, közölte a cseh ipari és kereskedelmi miniszter. A prágai nyilatkozatot aláíró országok a közép- és kelet-európai mesterséges intelligencia csúcs találkozón kinyilvánították, hogy az Európai Unió keretén belül közösen foglalkoznak az EMI alkalmazásával, megosztják tapasztalataikat és összekapcsolják az EMI-vel összefüggő infrastruktúráikat. A dokumentumot Csehország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia képviselői írták alá.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Itt Várad térségében délután is folytatódik a nagy rész napos idő, gyakorlatilag egyáltalán nem lesz felhő az égen, így csapadék sem várható, 27-28 fok van most odakint. A következő napok azért még hoznak egy kis nyárias életérzést, kedre 29, szerdára 33 fokot jósol az előrejelzés, utána lassanként azért csökken a hőmérséklet, csütörtökön 27, pénteken 22, szombaton 21 fok lesz a legfrissebb előrejelzések szerint.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Óvatosan az utakon, sok helyen forgalomkorlátozás van a városban. A Drágos-Volda utcában a vasúti híd alatt szeptember 20-áig mindkét irányban csak egy-egy sávon lehet haladni az ott zajló munkák miatt. A Kodrilor utcát a vasúti felüljáró híd főinek bontása miatt lezárták a Föklié utca felüli és az Aquaparknál lévő körforgalom irányából is. Az Aquapark parkolója és a Dinamo sporttelep viszont továbbra is megközelíthető. Az Oradea Shopping City és a Hornbach közötti gyűjtő úton pedig várhatóan szeptember 11-ig időszakos korlátozásokra, a munkálatoktól függően akár teljes lezárásra is számítani kell. Nagyon óvatosan, nagyon figyelmesen, jó utat mindenkinek!
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Hello, sziasztok! 12 elmúlt, jó étvágyat az ebédhez, Balog István Vilmos a mikrofonnál. Jó régen nem rádióztunk együtt, úgyhogy sok dolgunk lesz, sok mindent kell egymással megbeszélnünk, meg közben persze pörögnek majd a legjobb zenék is. Kezdjünk neki a délutánnak, itt van Alex Warren és a Passenger.
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma.

és a Bittersweet Symphony itt a Plus FM-en, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon, jó munkát mindenkinek, bármi van, hívjatok, írjatok, csöröghettek a 0359 17 22 22-re, vagy jöhetnek az üzenetek a Plus FM Facebook oldalán keresztül, és ha már ott vagytok, akkor léci, lájkoljatok és kövessetek is bennünket. Mi pedig megyünk tovább a saját utunkon, Eva Max-szal folytatjuk, akit hát a nagyvilág 2018-ban a Sweet Bad Psycho című kislemezzel ismert meg, de azért már előtte is volt egy kis zenei karrierecskéje, néhány dala már korábban is megjelent, de ezekről feltűnően nem szeret beszélni, sőt úgy tűnik, hogy a menedzsmentje ezeknek meg a nyomait is igyekszik eltüntetni az internetről. Egyszer azért egy félmondatot mondott róla, és azt mondta, hogy hát annyira nem büszke ezekre a korai zsengékre, azok még nem voltak olyan nagyon jók. Mondjuk én pont ettől lennék kíváncsi rájuk. Minden esetre most egy 2024-es slágere jön, Eva Max és a Spatofé.

0: Ez itt a Plusz FM, a slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. Mika és a Big Girl, You Are Beautiful szólt az előbb. Jó munkát, vagy jó étvágyat az ebédhez, kinek hol tart éppen a mai napja. És tanulni, hányszor mondták ezt nekünk, de hát úgy tűnik, hogy tényleg megéri. Ugyanis egy friss hír szerint a kormány úgy döntött, hogy pénzjutalmat kapnak azok a diákok, akik idén hibátlan eredménnyel teljesítették az érettségét, vagy a 8. osztály végi országos képességfelmérőt. Méghozzá elég jó kis zseppénzről van szó. Az a 92 végzős, aki a 2026-os érettségi vizsgán 10-es átlagot ért el, fejenként 5000 lejt kap. A 8-osok közül pedig mindössze 7 diáknak sikerült tökéletes 10-es átlagot elérnie az országos képességfelmérőn. Ők 2000-2000 lejt vághatnak zsebre. A kormány azt mondja, hogy ezzel egyrészt elismernék a kiemelkedő teljesítményt, másrészt arra szeretnék ösztönözni a fiatalokat, hogy folytassák a tanulmányaikat, és később is kamatoztassák a megszerzett tudásokat. A program egyébként összesen 474 ezer lejbe kerül, ebből 460 ezeret az érettségizők, 14 ezeret pedig a 8-osok jutalmazására fordítanak. Hát nagy gratula mindenkinek, aki kiérdemelte ezt a pénzjutalmat, mi is egy jó kis dalt küldünk nekik. Lil Nas X és a Star Walking szól mindjárt itt a Plusszán.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 2 literes Perla Hargitay ásványvíz, 2 lej 59 bani, fél literes dobozos alkoholmentes Ursus Cooler, 3 lej 29 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
1: Ati Kompresszare. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszare.shop.ro-ra további információkért.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Ebéd utáni desszertként ajánlom nektek figyelmetekbe például az Emberek dalát, jön majd a 100 út, előtte pedig Lil Nas X és a Star Walking. Ez a Plusz FM.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

FM-en, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. Folytassuk egy új kedvenccel most. Jön Madonna és Sabrina Carpenter közös dala. Két generáció találkozása. Mondjuk nem nagy meglepetés ez a közös dal tőlük, szerintem mindenki emlékszik rá. Sabrina Carpenter tavasszal föllépett a világ egyik legnagyobb fesztiválján, a Coachellán, ahol meglepetés vendégként Madonna is fölment a színpadra egy dal erejéig, már akkor azért lehetett sejteni, hogy valószínűleg lesz ennek még folytatása. Egyébként utána állítólag jó nagy botrány volt, mert a fellépés után a backstage-ből valakik valahogy ellopták Madonna fellépő ruháit, ami azért úgy fölvet kérdéseket, tehát a világ egyik legnagyobb fesztiválján, a világ egyik legnagyobb popsztárjának az öltözőjébe valaki bejutott, és ellopta onnan a fellépő ruhákat. Még jó, hogy nagyobb baj történt. Szóval Madonna és Sabrina Carpenter, és a Bring Your Love most a pluszon.

0: Plusz FM, a slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. Egy óra van, úgyhogy megint egy kicsivel közelebb a munkaidő vége. Ne aggódjatok, együtt ezt a hétfőt is túl fogjuk élni. Most először is érkeznek a friss hírek, meghallgatjuk, hogy mi történik a nagyvilágban, aztán pedig Lorena és a Tattoo érkezik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Hivatalosan hatályba lépett a Románia és az Amerikai Egyesült Államok közötti szociális biztonságról szóló egyezmény. Közel 100 ezer adófizető vett részt abban a nagyszabású országos felmérésben, amiben az adóhatóság szolgáltatásait értékelték. Nyilatkozatban kötelezte el magát Kelet- és Közép-Európa 9 országa, hogy együttműködnek a mesterséges intelligencia alkalmazásában, beleértve a nagy regionális adatbázis központok létrehozását. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Hivatalosan hatályba lépett a Románia és az Amerikai Egyesült Államok közötti szociális biztonságról szóló egyezmény, jelentette be az Egyesült Államok bukaresti nagykövetsége. Az egyezmény a romániai állami nyugdíjrendszerre, illetve az Amerikai Egyesült Államok nyugdíj és társadalombiztosítási programjára terjed ki. A megállapodás lehetővé teszi a Romániában és az Egyesült Államokban ledolgozott évek összevonását a nyugdíjjogosultság megállapításakor. A nyugdíjat a két országban befizetett nyugdíjjárulékokkal arányosan számolják ki. Az egyezménynek köszönhetően elkerülhető a kettős járulék fizetés, és egyszerűsödnek az adminisztratív eljárások. Közel 100 ezer adófizető vett részt abban a nagyszabású országos felmérésben, amelyben az adóhatóság szolgáltatásait értékelték. Az eredmények alapján a személyes ügyintézéssel és a tisztviselők hozzáállásával elégedettebbek az állampolgárok. A digitális platformok stabilitásával és átláthatóságával kapcsolatban azonban határozott elvárásokat fogalmaztak meg, jelentette be Alexandru Nazare, ügyvívő pénzügyminiszter. A tárca közleménye rámutat, az adófizetők elvárása egyértelmű, gyorsabb, stabilabb, intuitívabb és kevesebb bürokráciával járó online élményt szeretnének. A kockázatelemzések alapján az adóhatóság az utóbbi időszakban kiemelten ellenőrizte az online kereskedelmet, az alternatív szállítást, a házhoz szállítást, a képjármű kereskedelmet, az állokházakat, a valutaváltókat, valamint a kiugróan nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyeket. Nyilatkozatban kötelezte el magát Kelet- és Közép-Európa 9 országa, hogy együttműködnek a mesterséges intelligencia alkalmazásában, beleértve a nagy regionális adatbázis központok létrehozását, közölte a cseh ipari és kereskedelmi miniszter. A prágai nyilatkozatot aláíró országok a közép- és kelet-európai mesterséges intelligencia csúcs találkozón kinyilvánították, hogy az Európai Unió keretén belül közösen foglalkoznak az EMI alkalmazásával, megosztják tapasztalataikat és összekapcsolják az EMI-vel összefüggő infrastruktúráikat. A dokumentumot Csehország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia képviselői írták alá.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Azért egy kicsi nyár még jár nekünk, jelenleg 27 fok van odakint, délután is marad a napos idő, eső nem valószínű. A következő két nap melegedést hoz, kedre napos időt, 29 fokot, szerdára pedig szintén napos, száraz időjárást és 33 fokot jósol a meteorológia. Aztán a hét második felében megkezdődik a lehűlés, csütörtökön már csak 27, pénteken 22, szombaton 21, vasárnap 20 fok lesz, tehát azért mégiscsak szeptember van.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Közlekedés. Az Uzeniről úton a Borsi út felől érkezőknek komolyabb torlódásra kell készülniük. A betonüzem bejáratától egy hosszabb szakaszon felbontották az úttestet. Jelzőlámpa irányít, egy sávon halad a forgalom. A lámpaváltás akár 4-5 perc is lehet. Érdemes másfelé kerülni, ha tudtok. Lezárták a Stefán Csilmáre Sugár út, Berzéi és Szöntúr Ladislau utcák közötti részét is. A lezárás miatt ideiglenes körforgalmat kellett kialakítani a Sugár út és a Ladislau utca kereszteződésében. Fontos változás, hogy a Lakúros utcából most balra is ki lehet fordulni a Stefán Csilmáre Sugár útra. És még mindig a Stefán Csilmáre maradva a Milkovului utca környékén is dolgoznak. A szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózatot cserélik, ezért ezen a rész most nem lehet parkolni, itt várhatóan október 10-ig fognak dolgozni. Addig csak óvatosan, türelmesen. Vigyázzatok magatokra és egymásra is az utakon.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Sziasztok, délután egy óra van. Jó lenne egy ebéd után ledülni és szundikálni egy kicsit. eset nem, de azt hiszem, hogy erre nem nagyon lesz lehetőség. Helyette inkább jövünk és felrázunk mindenkit sok-sok jó zenével. Indulunk, itt van Lorin és a Tattoo.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

ez a Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. Nagy munka fog zajlani itt a következő napokban a városban. Hát ha az időjárás is úgy akarja, akkor szeptember 10-e és 30-a között éjszakai rovar és rágcsáló írtást, fertőtlenítést és növényvédelmi kezeléseket fognak végezni Váradon. A tervek szerint esténként 10:30-tól hajnali 4:30-ig dolgoznak majd. Arra kérlek mindenkit, főleg a gyerekeket, időseket, asztmásokat, szívbetegeket, allergiásokat, hogy ne menjenek a permetezőgépek közvetlen közelébe. Ha pedig valamilyen formában érintkeznétek a permetszerekkel, akkor biztos, ami biztos, azért forduljatok orvoshoz. Illetve a méhészektől azt kérik, hogy gondoskodjanak a méhek védelméről, tehát éjszakai roval és rágcsáróirtást, fertőtlenítést és növényvédelmi kezelést végeznek 10-től 30-áig Váradon. A pluszon pedig 024-ben

0: ez itt a Plusz FM, a slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon a délutáni pluszt hallgatjátok, de ne csak hallgassátok, szóljatok is bele, bármi mondandótok van, akkor hajrá, 0359 17 22 22, és hallgassatok bele a szökőkútba is, ugyanis a hírek szerint már nem csak hétvégén, hanem hétköznaponként is zenére táncol a december 1-e park új szökőkútja. Ugye ez a nagyjából felújított Nagyvásártér látványossága, elég népszerű lett itt néhány hét alatt, esténként sokan állnak meg ott, hogy megnézzék a színes fényekkel megvilágított vízsugarat. A zenés műsor hétköznapokon három időpontban látható mostantól, este 6:30-tól 7-ig, 7:30-tól 8-ig, valamint 8:30-tól 9-ig. Ugye korábban energiatakarékossági okokból naponta délelőtt 10 és este 7 óra között működött csak a szökőkút, zenés programot pedig csak a hétvégén tartottak, mostantól viszont hétköznap esténként is érdemes elsétálni a Nagyvásártérre, jó kis kikapcsolódás lehet. Nekem persze mi is zenélünk nektek, Katie Tön Style és a Suddenly I See You, nem sokára, itt a Plusszal.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Az Erában az ébresztő nyereményt jelez! Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100

0: szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: És most vissza a zenéhez.
3: Számíthattok ránk továbbra is, lesz mit dudorászni munka közben. Ja, majd például mindjárt a Clean Bandit, Ann Mary és David Guetta közös dala a Crybaby. Előtte pedig itt van Katie Tön Style és a Suddenly I See.
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó.
4: Ez a plusz, ez a

0: Kossz FM-et hallgatjátok, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon, jó munkát mindenkinek, és bármiben tudunk segíteni, akkor nyugodtan keressetek bennünket, írjatok, hívjatok, vagy küldjetek hangüzenetet. Például épp most érkezett egy a Facebookon, azt mondja, hogy...
1: Szia! Zsuzsika vagyok Nagyváradról. A kolléganőmnek, illetve kolléganőknek szeretnénk üzenni Ligeti Erzsébetnek, hogy jobbulás neki, gyógyuljon meg, és várjuk vissza. Köszönjük szépen!
0: Hát természetesen mi is jobbulást kívánunk, és akkor küldünk egy gyógydalt neki, hát ha így gyorsabb lesz a felépülés. My Smith és a Drive Safe most a pluszon. What

Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon, és elérkezett a legfrissebb hírek ideje, megint meghallgatjuk, hogy mi történik körülöttünk a világban. Aztán pedig mutatok egy újdonságot, Kamrád új dalával folytatjuk. Hát ez egy szakításról szól, viszont nem a saját szakításáról írta, ő ugyanis 12 éve boldog párkapcsolatban él, viszont azt mondta, hogy az utóbbi időben a barátai közül többen is szakítottak, elvesztették a párjukat, és inkább nekik szánta ezt a dalt. De nyugi, azért mi is meghallgathatjuk. Kamrád és a Hug Yourself mindjárt a Plusszal.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 100 g-os Kristin 100 szalámi 3 lej 49 bani, 280 g-os Hochland Classic szeletelt sajt 14 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Jelentős változásokkal indul a 2026-2027-es tanév. A 9-eseknek teljesen új középiskolai kerettanterveket hoz. A magyar tagozatos általános iskolásoknak pedig a kommunikációra jobban fókuszáló román nyelvoktatást. Megkezdi a fűtési szezon előkészítését a nagyváradi hőszolgáltató. Szeptember 21-től fokozatosan feltöltik vízzel a távhőrendszer vezetékeit. A hazai lakosság jelentős része úgy érzi, pénzügyileg nincs felkészülve a nyugdíjas korára. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jelentős változásokkal indul a 2026-2027-es tanév. A 9-eseknek teljesen új középiskolai kerettanterveket hoz. A magyar tagozatos általános iskolásoknak pedig a kommunikációra jobban fókuszáló román nyelvoktatást. Hogy a diákok és a javító tanárok ne szenvedjenek a kánikulától, korábban tartják a 2027-es érettségit. A módszertani megújulás mellett azonban bizonytalanságokból sincs hiány. A 9-esek nyomtatottan könyvek nélkül kezdik az évet. Ugyanakkor kérdéses a liceumi felvételi sorsa. A magyar tannyelvű 8-os osztályok számára új, átdolgozott román nyelv és irodalom tanterv lép hatályba. A módosítások elsősorban arra vonatkoznak, hogyan tanítsák és értékeljék a diákok nyelvtudását. Az idei ősz egy jelentős tantervi reform kezdetét is jelenti. A most 9. osztályt kezdő diákok az új kerettantervek és új tantervek szerint fognak tanulni. Ők az első generáció, ám várhatóan nyomtatottan könyvek nélkül kezdik az évet. Megkezdi a fűtési szezon előkészítését a nagyváradi hőszolgáltató. Szeptember 21-től fokozatosan feltöltik vízzel a távhőrendszer vezetékeit. Ezért arra kérik a fogyasztókat, hogy addigra fejezzék be az ingatlanokon belüli rendszereken végzett munkálatokat. A hőszolgáltató felhívja a figyelmet arra is, hogy szeptember 21-e után már nem engedélyezi a fogyasztók belső rendszerein végzett javításokat. A lakótársulásoknak és az egyéni fogyasztóknak kell gondoskodniuk arról, hogy saját rendszerük megfelelő műszaki állapotban legyen, valamint minden megkezdett beavatkozást teljesen befejezzenek és az érintett szakaszokat megfelelően lezárják. 10-ből 6 romániai állampolgárt foglalkoztat a nyugdíjaskori jövedelme. Derül ki a romániai nyugdíjrendszer című felmérésből. A megkérdezettek nagy része úgy érzi, pénzügyileg nincs felkészülve erre az időszakra. Úgy tűnik, a lakosság az állami nyugdíjon túl is keresi a nagyobb biztonságot, pénzügyi függetlenséget és kiszámíthatóságot. A kutatás szerint átalakulóban van az, ahogyan a romániaiak a nyugdíjas évekre tekintenek. Míg korábban ezt az időszakot elsősorban az aktív élettől való visszavonulással társították, ma egyre többen az élet tevékeny szakaszaként gondolnak. A kutatás ugyanakkor két fontos ellentmondást azonosított. A pénzügyi jövővel kapcsolatos aggodalmak és az arra való jelenlegi pénzügyi felkészültség szintje között, valamint a nyugdíjas évekre elképzelt aktív életmód és az annak fenntartásához szükséges pénzügyi források között.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Annak ellenére, hogy szeptember van, hál' Istennek még nem köszöntött be az ősz. Napsütés, derült égbolt, 27 fok, ez van most Váradon. Aztán holnap 29 fok lesz, szerdán pedig 33 fok, és úgy tűnik, hogy nagyjából az lesz az utolsó nap, amikor 30 fok fölé megyünk, mert utána jön a lehűlés. Csütörtökre 27, péntekre 22, szombatra 21, vasárnapra 20 fokot jósol az előrejelzés. Pénteken és szombaton lehet egy pici eső, de komoly zuhétól nem kell tartani.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Váradon több helyen is munkálatok lassítják a forgalmat. A Drágoswoda utcában a Vasúti híd alatt szeptember 20-áig mindkét irányban csak egy-egy sávon lehet közlekedni. Az Oradea Shopping City és a Hornbach közötti gyűjtőúton szeptember 11-éig időszakos korlátozásokra, sőt akár teljes lezárásra is számítani kell a felüljárók építése miatt. Az Uzenilor úton a Borsi út felől érkezőknek pedig érdemes különösen türelmesnek lenniük. Egy hosszabb szakaszon felbontották az úttestet, ezért jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon halad csak a forgalom. A lámpaváltás akár 4-5 percig is eltarthat, úgyhogy kell a türelem. Óvatosan, jó utat mindenkinek! Ha közlekedési infótok van, akkor írjatok a Fészen, vagy hívjatok 0359 17 22 22.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Hétfő délután 2 óra van, most már mindenki visszafelé számolja a perceket a munkaidő végéig. Segítünk, itt vagyunk, tartjunk bennetek a lelket sok-sok jó zenével. Ez a délutáni plusz, jön Kamrád újdonsága, a Hug Yourself.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. Ákossal indián táncoltunk egy kicsit. És hát fél lábbal maradunk még a 90-es években, hiszen jön a Kelly Family egykori tagja, Michael Patrick Kelly. Egyébként nem tudom, mennyire tudjátok, de a Kelly Family hát hivatalosan a mai napig létezik. Egy évente, két évente itt-ott még koncertezni is szoktak, bár 2007 óta már nem annyira aktívak, mint előtte. Szólóban viszont annál inkább Michael Patrick Kelly és a Beautiful Madness most a plusszal.

Plusz FM-en slágerek és magyar kedvencek. Nagyváradon jó munkát mindenkinek. Azért gondolom, a többségnél bőven tart még a munkaidő. És dolgoznak a polgármesteri hivatal emberei is a lakóhelyi parkolóhelyeknél. Azt vizsgálják majd a következő időszakban, hogy a bérlők kihelyezték-e az előírt azonosító táblát, és azon minden adat megfelelően szerepel-e. A szabály minden lakóhelyi parkolóhely bérlőjére vonatkozik, függetlenül attól, hogy a helyet közvetlenül kapta, liciten szerezte meg, vagy már hosszabb ideje használja. A táblán jól olvashatóan fel kell tüntetni az egyedi parkolóhely számot, az autó rendszámát és a bérleti szerződés számát is. Fontos, hogy az egyedi parkolóhely szám nem a lakótársulások által korábban használt régi számozás. A helyes szám a portal.parkar.oradea.ro oldalon található felhasználói fiókban, illetve a bérleti szerződésben szerepel. Tehát itt a következő időszakban ezeket kiemelten fogják ellenőrizni. Ha gond van, büntethetnek, és azt pedig lenne elkerülni. Úgyhogy figyeljetek erre oda. Hallgassátok a Plusz FM-et, tőlünk minden ilyen hasznos infót megtudhattok, ami a várossal kapcsolatos, és a legjobb zenéket is visszaállítjuk nektek. Lost Frequences és a

Plusz FM slágerek és magyar kedvencek. Nagyváradon a délutáni plusz sűrűjében vagyunk, és jön egy új kedvencünk, egyenesen a slágerlisták éléről, a Temper City fog most nekünk zenélni. Ez egy háromtagú izraeli banda, akiket így külön-külön a tagokat, hát név szerint nem ismertük, de a kezük nyomát rengeteg slágeren felfedezhetjük az elmúlt 20 évből, ugyanis úgynevezett ghost producerként dolgoztak eddig. Ez nem tudom mennyire ismert kifejezés. Ghost producer az a zeneszerző a könnyű zene iparában, aki valójában megírja a nagy sztárok slágereit, csak a neve és az arca nem kerül rá a lemezborítóra, cserébe jó sok pénzt kap. Szóval a Temper City és a Self-Aware most a pluszon a délutáni.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

Slágerkultúr magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Rossz FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. Én pedig mára elfogytam, lassanként 3 óra, úgyhogy én leteszem a lantot, majd holnap délben jövök újra ide a mikrofon mögé. Átengedem a terepet Keserű Tominak, a délután hátralévő részét vele tölthetitek. Részemről mára ennyi. Mutatom, hogy Tomi mivel kezd. Jön mindjárt Chabuzé és az a Barson.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az elmúlt egy évben mintegy 65 ezer munkahely szűnt meg Romániában. Szeptember 15-től jelentősen drágul a jogosítvány, a forgalmi és az ideglenes forgalmi engedély kiállítása. Hamarosan a telefonunkon tarthatjuk hivatalos okmányainkat és igazolásainkat a Rovalet nevű digitális személyazonossági tárcával. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Mintegy 65 ezer munkahely szűnt meg Romániában az elmúlt egy évben. Ez a foglalkoztatottak számának 1,3%-át jelenti. Derül ki a Consilium Policy Advisors elemzéséből. A munkanélküliek száma ugyanebben az időszakban mintegy 51 ezerrel, vagyis 10%-kal emelkedett. A szervezet becslése szerint a munkahelyek megszűnése évente legalább 2,5 milliárdes költségvetési kiesést okoz az elmaradó adó- és járulékbevételek, az alacsonyabb áfabevételek, valamint a munkanélküli segéllyel járó többletkiadások miatt. Az egy éve bevezetett, a fogyasztást, a munkát és a tőkét egyaránt érintő adóügyi intézkedések jelentősen hozzájárultak a költségvetési hiány mérsékléséhez. Ennek gazdasági ára azonban jóval magasabb volt a szükségesnél, állítják az elemzés szerzői. Szeptember 15-től jelentősen drágul a jogosítvány, a forgalmi és az ideglenes forgalmi engedély kiállítása. A jogosítványért az eddigi 89 helyett 139 lejt kell majd fizetni, de a másik két okmány díja is több mint 50%-kal emelkedik. A szeptember 15-e előtt befizetett, de addig fel nem használt összegek az új díjszabás hatályba lépése után már nem használhatók fel, de kérelemre visszaigényelhetők. Kivételt jelentenek azok a jogosítvány megszerzéséhez kapcsolódó befizetések, amelyekhez tartozó vizsgadossziét szeptember 15-e előtt jegyeztek be. A díjakat a self-pay terminálokon, illetve online a kiseul.ro elektronikus fizetési felületen lehet rendezni. Ugyanezeken a csatornákon a rendszámtáblákhoz kapcsolódó díjak is befizethetők. Hamarosan a telefonunkon tarthatjuk hivatalos okmányainkat és igazolásainkat a Rovalet nevű digitális személyazonossági tárcával. Az iPhone-on és Androidon is elérhető alkalmazás használatához elektronikus személyazonosító igazolványra lesz szükség. Használata pedig önkéntes marad. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a rendszer használatát kezdeti személyazonosság ellenőrzés előzi meg. A rendszer egyik lényeges újítása, hogy nem minden esetben kell majd egy teljes okmányt, vagy az azon szereplő valamennyi személyes adatot átadni. Ha például valakinek csak azt kell bizonyítania, hogy elmúlt 18 éves, a Rovalet segítségével kizárólag ezt az információt oszthatja meg anélkül, hogy közölni a teljes születési dátumát, vagy megmutatná a személyazonosító okmányát. A felhasználó tehát maga választhatja ki, milyen adatot és kivel oszt meg.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: No, hát hogy telt szeptember, illetve az ősz legelső hétvégéje? Remélem, hogy kipihentétek magatokat. Köszöntök mindenkit nagyon sok szeretettel. 2026. szeptember 7-e hétfő van. Ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója. És akkor induljon a sláger plusz, jó? A következő 4 órában együtt vagyunk. A mikrofonnál Késsérű Tomi. A mai napon is felkészülve, sok-sok infóval, jó zenékkel, érdekességekkel. Az első órában arról lesz majd szó, hogy átadták a 2026-os Ig Nobel díjakat. Ha nem tudjátok, hogy mi az, akkor mindenképpen figyeljetek, érdekes lesz a hír, hozom az óra második felében. Most pedig start, méghozzá slágerekkel és magyar kedvencekkel. Nagyon szuper hétfőt és jó rádiózást nektek itt a Pluszon.
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Plusz.

kellemes hétfőt kívánok nektek szeptember 7-én, amikor is hát elindult a suli, kérem szépen. A 2026-2027-es tanév kezdésére a Bihar megyei rendőrség és katasztrófavédelem is fokozott biztonsági intézkedésekkel készült. A mai napon több mint 600 rendőr volt jelen a megye iskoláinál, különös figyelmet fordítva a tanulók biztonságára, a közlekedésre és az iskolák környékének ellenőrzésére. A rendőrök az idei tanév során is folyamatosan járőröznek az oktatási intézményeknél és a diákok által használt útvonalakon. Az elmúlt időszakban ellenőrizték az iskolabuszokat, a járművezetőket, a gyalogátkelőhelyek és közlekedési táblák állapotát, valamint az iskolák őrzését.

kezelését is. A tűzoltók szintén kiemelt figyelmet fordítanak az iskolák biztonságára. Az év eleje óta több mint 85 ellenőrzést végeztek, összesen 334 oktatási épületben, és 124 tűz- vagy földrengésvédelmi gyakorlatot, valamint 131 oktatást tartottak több mint 9400 résztvevővel. Az ellenőrzések során 656 hiányosságot tártak fel, amelyek miatt 602 bírságot vagy figyelmeztetést szabtak ki. A hatóságok szerint az új tanévben a rendőrség, a csendőrség, a tűzoltóság, az iskolák és a szociális intézmények együttműködése továbbra is kulcsfontosságú lesz annak érdekében, hogy a Bihar megyei gyermekek az iskolában, az úton és az online térben is nagyobb biztonságban legyenek. Figyeljünk oda az ifjúságra, akiknek meg természetesen hát kitartást kívánok. Elindult a suli, küldöm nektek az energiát, slágerekkel és magyar kedvencekkel itt a Pluszon.

0: Mindjárt ismét jó zenékkel folytatódik a Sláger Plusz, de előtte még mindig a diákok a főszerepben. Ugyanis 5000 lejes pénzjutalmat kapnak azok a végzősök, akik a 2026-os érettségi vizsgán 10-es átlagot értek el, döntött múlt csütörtöki ülésén a kormány. A 8. osztály végi országos képességfelmérő vizsgán 10-es átlagot elért tanulók 2000 lejes jutalomban részesülnek. A közlemény szerint az intézkedéssel a kormány arra kívánja ösztönözni a kiemelkedő eredményeket elért végzősöket, hogy folytassák tanulmányaikat és kamatoztassák tudásukat, írja az Agile Press. A kedvezményezettek névsorát és a pénzjutalmak kifizetésének módját miniszteri rendeletben határozzák meg. A támogatásokra összesen 474 ezer lejt fordít a kormány. 14 ezer lejt a nyolcadikosok, 460 ezer lejt pedig az érettségizők jutalmazására. Az összeget az Oktatási Minisztérium 2026-os költségvetéséből biztosítják. Az idén 7 nyolcadikos tanuló ért el 10-es átlagot a képességfelmérőn, az érettségi vizsgát pedig 92 végzős teljesítette 10-es átlaggal. Gratulálok természetesen, én sajnos pénzzel nem tudok szolgálni, jó zenékkel viszont igen.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 65 g-os Chio Chips 2 lej 99 bani, a 0,25-ös dobozos Coca-Cola 2 lej 49 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
3: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 ezer legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
4: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Haverománia. A változás velünk kezdődik.
5: Az Erában az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lej értékben, és ha az

0: szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Folytatódik hétfőn a Sláger Plusz első órája. Nem sokára hozom majd nektek a mai nap legszürreálisabb hírét a 2026-os Ig Nobel-díjakkal kapcsolatban. Mindenképpen maradjatok velem, egészen hihetetlen dolgokról fogok majd beszámolni. De közben meg azért jó zenéket is hallgatunk. További nagyon szuper hétfőt nektek, slágerekkel és magyar kedvencekkel.
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó.
3: Ez a Plusz FM.

No, érkezzen akkor a Sláger Plusz első órájának a híre. Zürichben ismét átadták az idei Ig Nobel-díjakat, vagyis azokat az elismeréseket, amelyek elsőre megnevettetik az embert, aztán meg elgondolkodtatják. Vajon tényleg ilyen furcsa dolgokat kutatnak a tudósok? Hát idén is volt miből válogatni. A biomechanika kategóriában például a csókolózás pontosított definíciójáért jártak díjak. A kutatók hangyáktól jegesmedvékig vizsgálták, hogy mi számít valódi csóknak. A kémiai díjat azok kapták, akik kimutatták, hogy az eleven szülő csótányok tejfehérjéje háromszor energiadúsabb, mint a tehéntej. Az orvosi Ig Nobel az orrfújás aerodinamikájáért járt. Egy kutató légáramlásmérővel vizsgálta, hogy milyen sebességgel távozik a levegő az egyes orrlyukakból. A biológiai díjat a mérges kígyók marási hajlandóságát elemző csapat kapta, akik azt vizsgálták, hogy a hőmérséklet és a napszak hogyan befolyásolja a támadást. A műszaki kategóriában egy egészen bizarr fejlesztés győzött. A visszaverődésmentes piszoár, amelyet komoly fizikai és folyadékdinamikai kutatás előzött meg, hát az eredményt pedig mindenkinek a fantáziájára bízom. A talajkutatási díjat pedig azok kapták, akik 1000 alsónadrágot ástak el a világ 25 országában, hogy így mérjék a talaj minőségét. Az Ig Nobel díjak idén is bizonyították, hogy a tudomány néha nagyon meghökkentő, néha nagyon vicces, de mindig kíváncsi, és néha pont ettől halad előre. Hát megint okosabbak lettünk, megmondom őszintén, az Ig Nobel-díjról eddig én sem hallottam. Hát hiánypótló volt ez az információ, úgy érzem. Köszönöm szépen a figyelmeteket, nálunk slágerek és magyar kedvencek a főszerepben továbbra is itt a Pluszon.

0: Sláger plusz első órájára most teszünk pontot, várjuk a legfrissebb információkat, az aktuális híreket természetesen, aztán pedig indítom nektek a második órát hétfőn, szeptember 7-én, bízom benne egyébként, hogy kellemesen telik a nap, én mindent megteszek annak érdekében, hogy ez így maradjon a folytatásban is, már is mutatom nektek, hogy melyik lesz az a dal, amivel indulunk majd a hírek után.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Hivatalosan hatályba lépett a Románia és az Amerikai Egyesült Államok közötti szociális biztonságról szóló egyezmény. Közel 100 000 adófizető vett részt abban a nagyszabású országos felmérésben, amiben az adóhatóság szolgáltatásait értékelték. Nyilatkozatban kötelezte el magát Kelet- és Közép-Európa 9 országa, hogy együttműködnek a mesterséges intelligencia alkalmazásában, beleértve a nagy regionális adatbázis központok létrehozását. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Hivatalosan hatályba lépett a Románia és az Amerikai Egyesült Államok közötti szociális biztonságról szóló egyezmény, jelentette be az Egyesült Államok bukaresti nagykövetsége. Az egyezmény a romániai állami nyugdíjrendszerre, illetve az Amerikai Egyesült Államok nyugdíj és társadalombiztosítási programjára terjed ki. A megállapodás lehetővé teszi a Romániában és az Egyesült Államokban ledolgozott évek összevonását a nyugdíjjogosultság megállapításakor. A nyugdíjat a két országban befizetett nyugdíjjárulékokkal arányosan számolják ki. Az egyezménynek köszönhetően elkerülhető a kettős járulék fizetés, és egyszerűsödnek az adminisztratív eljárások. Közel 100 000 adófizető vett részt abban a nagyszabású országos felmérésben, amelyben az adóhatóság szolgáltatásait értékelték. Az eredmények alapján a személyes ügyintézéssel és a tisztviselők hozzáállásával elégedettebbek az állampolgárok. A digitális platformok stabilitásával és átláthatóságával kapcsolatban azonban határozott elvárásokat fogalmaztak meg, jelentette be Alexandru Nazare, ügyvívő pénzügyminiszter. A tárca közleménye rámutat, az adófizetők elvárása egyértelmű, gyorsabb, stabilabb, intuitívabb és kevesebb bürokráciával járó online élményt szeretnének. A kockázatelemzések alapján az adóhatóság az utóbbi időszakban kiemelten ellenőrizte az online kereskedelmet, az alternatív szállítást, a házhoz szállítást, a gépjármű kereskedelmet, az állokházakat, a valutaváltókat, valamint a kiugróan nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyeket. Nyilatkozatban kötelezte el magát Kelet- és Közép-Európa 9 országa, hogy együttműködnek a mesterséges intelligencia alkalmazásában, beleértve a nagy regionális adatbázis központok létrehozását, közölte a cseh ipari és kereskedelmi miniszter. A prágai nyilatkozatot aláíró országok a közép- és kelet-európai mesterséges intelligencia csúcs találkozón kinyilvánították, hogy az Európai Unió keretén belül közösen foglalkoznak az EMI alkalmazásával, megosztják tapasztalataikat és összekapcsolják az EMI-vel összefüggő infrastruktúráikat. A dokumentumot Csehország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia képviselői írták alá.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon napközben 27, éjjel pedig 12-13 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Csapadék nem várható, sok lesz a napsütés, a szél helyenként megélénkülhet, fronthatás pedig jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket. Az UV-sugárzás továbbra is erős.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Szeptember 20-áig forgalomkorlátozás van érvényben Nagyváradon a Drágosvadő utcában. A vasúti híd alatti szakaszon a forgalom mindkét irányban egy-egy sávra szűkül, hogy a vasúti hídon történő beavatkozások biztonságos körülmények között történhessenek. A munkaterület környékén vezessetek óvatosan és tartsátok be az ideiglenes közúti jelzéseket és a helyszínen lévő személyzet utasításait. A vasúti felüljáró meglévő hídfőinek elbontása miatt a mai napon szeptember 7-ig lezárták a nagyváradi Kodrilor utcát, mind a Főklijén és az Ekaterina Teodori utcák kereszteződésénél található körforgalom, mind pedig a Nimfe Aquapark környékén lévő körforgalom felül. A korlátozás ideje alatt a Nimfe Aquapark parkolójához, valamint a Dinamo sporttelephez továbbra is biztosított a bejutás. Ne megszokásból közlekedjetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Folytatódik a hétfő és folytatódik a Sláger Plusz 2026. szeptember 7-én, itt a Plusz FM-en természetesen, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, már a második óra veszi kezdetét, a mikrofonnál a stúdióban pedig ebben a 60 percben is keserű Tomi. Képzeljétek el, világszintű AI leállás bénította meg a nagy mesterséges intelligencia platformokat, sokat a múlt héten. Hogy pontosan mi történhetett, ez ügyben vizsgálódunk majd az óra második felében. Közben természetesen hozom nektek a Nagyvilág az ország és Nagyvárad legfrissebb híreit, hiszen mi nem állunk meg, illetve a legjobb zenéket is, úgyhogy indulunk!
1: Slágerek, magyar kedvencek,

déjà vu ma vie.

mai nap, ez a hétfő, továbbra is a suli kezdésről szól nálam is itt a Sláger Pluszban. Több mint 800 millió lejt hagyott jóvá a kormány Románia iskola programjára, közismertebb nevén a Tej, Kifli és Gyümölcs programra, amely a teljes tanév során ingyenes 10 órait biztosít a diákoknak. A finanszírozás kisebb részben uniós forrásokból, nagyobb részben pedig az állami költségvetésből valósul meg. A program keretében 1,86 millió állami oktatási intézménybe járó óvodás, valamint elemi és gimnáziumi diák részesül ingyenes 10 óraiban. Az új tanévben az iskolák 3 termékcsoporton belül biztosíthatnak különféle tejtermékeket, kekszet és pékárut, valamint zöldséget és gyümölcsöt a tanulóknak, hogy legyen ugye energia magukba szívni a sok tudást. Én meg ingyen hozom nektek a jó zenéket itt a Pluszon továbbra.

0: Kellemes hétfőt kívánok nektek, és ismét kérném szépen a figyelmeteket. Az új tanévben is segítséget kaphatnak az iskolakezdéshez az alacsony jövedelmű családok. Gyermekenként 500 lejt biztosítanak számukra tanszerek, ruházat és más szükséges felszerelések megvásárlására. A támogatás az arra jogosult óvodások és iskolások után járhat, de nem havi juttatásról van szó, tanévenként csak egyszer egy összegben biztosítják elektronikus oktatási kártyán, és az összeget nem a szülő bankszámlájára utalják. Az állami oktatásban tanuló alacsony jövedelmű családból származó előkészítő osztályos, valamint 1-8 osztályos gyermekek kerülhetnek be a programba. Az állami óvodákba járó hátrányos helyzetű gyermekek szintén jogosultak lehetnek. A jogosultság megállapításához október elejéig lehet a szülőnek vagy a törvényes képviselőnek kérelmet benyújtania az oktatási intézményhez. Az 500 lejt kizárólag az óvodában és iskolába járáshoz szükséges termékekre lehet elkölteni. Vásárolható belőle többek között füzet, írószer, festéshez és rajzoláshoz szükséges felszerelés, iskolatáska és az oktatásban való részvételhez szükséges ruházat. A kártyát azonban csak a programhoz csatlakozott romániai elfogadóhelyeken lehet használni. Az összeget készpénzben nem lehet felvenni, más számlára vagy személynek nem lehet átutalni, és más célra sem használható fel. Aki korábbi tanévben már kapott oktatási kártyát, annak érdemes azt megőriznie és figyelnie az új tanévre vonatkozó hivatalos tájékoztatást a feltöltés időpontjáról. Köszönöm szépen a figyelmeteket!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgó Bank fiókban már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbankfiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
3: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
4: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Lásd tisztán a világot!
5: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez!
0: A Sláger Plusz második órájában a hír a mesterséges intelligenciáról szól majd nem is olyan sokára, ugyanis világszintű AI leállás volt a múlt héten, hogy ennek mi lehetett a hátterében, azután is nyomozunk az óra második felében. Tartsatok velem, mi viszont nem állunk meg, folyamatosan játszom nektek a legnagyobb kedvenceket. Figyeljetek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó! Ez a Plusz, ez a...

Jöjjön a Sláger Plusz második órájának a híre, hát elképzelhető, hogy ébredezik a Skynet, bízzunk benne, hogy nem. Múlt héten szerdán délután ugyanis világszintű mesterséges intelligencia leállás söpört végig a tech szektoron. Egyszerre állt meg a ChatGPT, a Cloud és az XGRAC működése. A Down Detector jelentései hirtelen megugrottak, és a szolgáltatók saját dashboardjai is megerősítették a hibát. A helyzet azért volt különösen szokatlan, mert három nagy, egymástól független cég rendszerei omlottak össze ugyanabban az időben. A háttérben egy közös technikai eredő állhat. Mindhárom platform a Microsoft Azure felhőszolgáltatására támaszkodik, amely ugyancsak szolgáltatás kimaradást jelzett. Bár a Google Gemini felhasználói is panaszkodtak, a Google hivatalosan nem erősítette meg a leállást. A hiba egyébként gyorsan rámutatott arra, hogy mennyire sérülékeny a globális mesterséges intelligencia ökoszisztéma. Ha egy nagy felhőszolgáltató megbicsaklik, akkor az egész világon érezhető a hatása. A rendszer azóta helyreállt, de a szakértők szerint ez az eset újra felveti a kérdést, mennyire biztonságos, hogyha a legnagyobb mesterséges intelligencia platformok ugyanarra az infrastruktúrára épülnek. Hát ott óriási egyébként a hiba lehetőség, éppen ezért nem is biztos, hogy jó az, hogyha mindent a mesterséges intelligenciára bízunk, mondjuk ott vannak az önvezető autók, gondoljunk csak bele, halad a forgalom, egyszer csak leáll a felhőszolgáltatás, és akkor mi lesz ezekkel a kocsikkal? Óriási baleset is lehet ebből, úgyhogy ezeket a dolgokat még egy picikét jobban át kell gondolni. Szerintem továbbra is szükség van az emberi gondolkodásra és az emberi erőre. Meg persze a slágerekre és a magyar kedvencekre. Nálunk itt a Pluszon. I had a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: továbbra is a Plusz FM-et, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok hétfőn, szeptember 7-én, és a Sláger Pluszt, aminek a második óráját zárjuk most ebben a pillanatban, 3-2-1. Jönnek a folytatásban a friss információk, a ropogós hírek pillanatokon belül, aztán pedig startol a harmadik óra, hogy mivel, figyeljetek, ez lesz a dal.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhellyel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbon Ta. Autók, szakértelem, bizalom.
3: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 120 g-os Scandia csirke, illetve sertéspástétom 3 lej 49 bani, 3x160 g-os Rio Mare Insalati Szimeton halsaláta 24 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Jelentős változásokkal indul a 2026-2027-es tanév. A 9-eseknek teljesen új középiskolai kerettanterveket hoz. A magyar tagozatos általános iskolásoknak pedig a kommunikációra jobban fókuszáló román nyelvoktatást. Megkezdi a fűtési szezon előkészítését a nagyváradi hőszolgáltató. Szeptember 21-től fokozatosan feltöltik vízzel a távhőrendszer vezetékeit. A hazai lakosság jelentős része úgy érzi, pénzügyileg nincs felkészülve a nyugdíjas korára. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jelentős változásokkal indul a 2026-2027-es tanév. A 9-eseknek teljesen új középiskolai kerettanterveket hoz. A magyar tagozatos általános iskolásoknak pedig a kommunikációra jobban fókuszáló román nyelvoktatást. Hogy a diákok és a javító tanárok ne szenvedjenek a kánikulától, korábban tartják a 2027-es érettségit. A módszertani megújulás mellett azonban bizonytalanságokból sincs hiány. A 9-esek nyomtatottan könyvek nélkül kezdik az évet. Ugyanakkor kérdéses a liceumi felvételi sorsa. A magyar tannyelvű 8-os osztályok számára új, átdolgozott román nyelv és irodalom tanterv lép hatályba. A módosítások elsősorban arra vonatkoznak, hogyan tanítsák és értékeljék a diákok nyelvtudását. Az idei ősz egy jelentős tantervi reform kezdetét is jelenti. A most 9. osztályt kezdő diákok az új kerettantervek és új tantervek szerint fognak tanulni. Ők az első generáció, ám várhatóan nyomtatottan könyvek nélkül kezdik az évet. Megkezdi a fűtési szezon előkészítését a nagyváradi hőszolgáltató. Szeptember 21-től fokozatosan feltöltik vízzel a távhőrendszer vezetékeit. Ezért arra kérik a fogyasztókat, hogy addigra fejezzék be az ingatlanokon belüli rendszereken végzett munkálatokat. A hőszolgáltató felhívja a figyelmet arra is, hogy szeptember 21-e után már nem engedélyezi a fogyasztók belső rendszerein végzett javításokat. A lakótársulásoknak és az egyéni fogyasztóknak kell gondoskodniuk arról, hogy saját rendszerük megfelelő műszaki állapotban legyen, valamint minden megkezdett beavatkozást teljes befejezzenek és az érintett szakaszokat megfelelően lezárják. 10-ből 6 romániai állampolgárt foglalkoztat a nyugdíjaskori jövedelme. Derül ki a romániai nyugdíjrendszer című felmérésből. A megkérdezettek nagy része úgy érzi, pénzügyileg nincs felkészülve erre az időszakra. Úgy tűnik, a lakosság az állami nyugdíjon túl is keresi a nagyobb biztonságot, pénzügyi függetlenséget és kiszámíthatóságot. A kutatás szerint átalakulóban van az, ahogyan a romániaiak a nyugdíjas évekre tekintenek. Míg korábban ezt az időszakot elsősorban az aktív élettől való visszavonulással társították, ma egyre többen az élet tevékeny szakaszaként gondolnak rá. A kutatás ugyanakkor két fontos ellentmondást azonosított. A pénzügyi jövővel kapcsolatos aggodalmak és az arra való jelenlegi pénzügyi felkészültség szintje között, valamint a nyugdíjas évekre elképzelt aktív életmód és az annak fenntartásához szükséges pénzügyi források között.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon napközben 27, éjjel pedig 12-13 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Csapadék nem várható, sok lesz a napsütés, a szél helyenként megélénkülhet, fronthatás pedig jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket. Az UV-sugárzás továbbra is erős.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezettek be, illetve a munkálatok szükségleteitől függően időszakosan teljesen le is zárhatják a forgalmat az Oradea Shopping City és a Hornbakháruház közötti gyűjtőúton szeptember 11-ig. Az intézkedésekre a DN79-es országút és a Nagyvárad körgyűrűjének kereszteződésénél a repülőtér térségében kialakított felüljárók munkálatainak befejezéséhez van szükség. Infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozást lépett életbe az Uzinellor út egy szakaszán is. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávuk elzárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet. Így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek, és persze, ha tehetitek, akkor inkább kerüljetek. Jó utat kíván a Plusz FM!
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Továbbra is Plusz FM és továbbra is Sláger Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, és a harmadik felvonás vette kezdetét ebben a pillanatban hétfőn, 2026. szeptember 7-én, a mikrofonnál készségű Tomi, és hát ebben az órában sem hagylak benneteket magatokra, és nem hagyok senkit sem unatkozni. Készítsétek a füleiteket, hiszen továbbra is vannak nálam fontos információk helyből. Aztán mindazok figyelmét is kérném szépen, akik esetleg új autót vásároltak mostanában. Kiderült, képzeljétek el, hogy az új autó illata valójában káros lehet. Hogy mi áll a dolog mögött, az is kiderül remélhetőleg hamarosan. Most pedig hozom nektek a slágereket és a magyar kedvenceket. Szép napot, jó rádiózást továbbra is!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy vá-

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiben nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Kis Sláger plusz harmadik órájában az egészség a főszerepben. Európai Uniós finanszírozásra nyújtott be ugyanis projektet Nagyvárad önkormányzata, egy gyermekek és serdülők számára kialakítandó mentálhigiénés központ létrehozására. A projekt teljes értéke 37.730.882 lej áfával együtt. Ebből 4.225.581 lej a kért vissza nem térítendő támogatás. A keretében új épületszárnyat építenének meg a megyei kórház Kornélió Koposz utcai épületénél. Az új épületben 3 egészségügyi terület kapna helyet. A mentálhigién és ellátás, a gyermek neuropszichiátria és a nukleáris medicina. A most benyújtott pályázat támogatási kérelme a gyermekek és serdülők mentálhigiénés, valamint függőség megelőzési és kezelési központjára vonatkozik. A központ 487,23 négyzetméteren működne, és a tervek szerint értékelést, tanácsadást, kezelést, rehabilitációt és nyomonkövetést biztosítana a gyermekeknek és serdülőknek, illetve családjaiknak. Az új épületben kapna helyet a gyermek neuropszichiátriai osztály is, amely 1402,88 négyzetméteren, valamint a nukleáris medicina osztály, amely 710,56 négyzetméteren működne. A mentálhigiénés központban külön helyiségeket alakítanának ki pszichiátriai és pszichológiai konzultációkhoz, logopédiához, gyógytornához, egyéni és csoportos pszichoterápiához, valamint ergoterápiához. Helyet kapnának a krízis helyzetek értékelését és kezelését, illetve a családok támogatását szolgáló tevékenységek is. A tervek szerint a helyiségek biztonságosak, akadálymentesek és a lehető leginkább gyermekbarátak lesznek. A kialakításnál azokra a gyermekekre is figyelnek, akik neurofejlődési zavarokkal vagy autizmus spektrum zavarral élnek. Én pedig rátok figyelek itt a Plusz FM-en. Jó egészséget mindenkinek, jó zenékkel természetesen!

0: kedvencek a folytatásban is így lesz ez, de előtte ismét egy mindenkit érintő info. Az időjárási viszonyoktól függően ugyanis szeptember 10-e és 30-a között, naponta 22-30 és hajnali 4-30 között rágcsálóirtási, rovarirtási, fertőtlenítési és növényvédelmi kezelések folynak Nagyvárad önkormányzatának köz- és magánterületein. Arra kérik Nagyvárad lakosságát, különösen a gyerekeket, az időseket, a szívbetegségben, asztmában szenvedőket, vagy a különféle vegyi anyagokra allergiás személyeket, hogy lehetőleg ne kerüljetek a permetezőgépek közvetlen hatókörébe. Kérik továbbá azokat a lakástulajdonosokat, akiknek az utcafronttól közelebb mint 20 méteres távolságban helyezkedik el az ablakuk, hogy az adott időszakban az esti óráktól egészen a hajnali órákig lehetőleg tartsátok azt zárva. Felkérik továbbá a méhészeket is, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést a méhek védelme érdekében. Távolítsátok el a kaptárakat a permetezési területről. További információért vagy részletekért hívhatjátok a 0259 266 086-os telefonszámot. Köszönöm szépen az együttműködéseteket!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 75 deciliteres Purkári 18-27 száraz rozé, 27 lej 99 bani, a 2 literes pillepalackozott mirinda 6 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói út 10A alatt.
3: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 ezer legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
4: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100

0: szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: És most vissza a zenéhez.
2: A Schlager Plus harmadik órájában egy érdekes kutatás részleteit hozom majd nektek hamarosan, azzal kapcsolatban, hogy kiderült, hogy az új autók illata, gondolom ti is tapasztaltátok már, valójában káros lehet, hogy miért és hogy mit tehetünk érte, azt is kiderítjük hamarosan. Várlak benneteket nagyon sok szeretettel és a legjobb zenékkel természetesen.
1: Schlagerek, magyar kedvencek nagyváradó. Ez a plusz, ez a...

Kedves pluszosok, itt a Sláger Plusz harmadik órájában nektek volt-e már új autótok? Nekem volt egy-kettő, és hát amikor az ember beül, akkor azonnal érzi az illatot, ami hát összetéveszthetetlen, ugye? De úgy tűnik, hogy mégsem jó az, hogyha ezt a szagot érezzük. Hát nyilvánvalóan sokan rajonganak egyébként az új autók jellegzetes illatáért, de egy friss kutatás szerint ez a szag valójában több tucat vegyi anyag keveréke, amelyek közül néhány akár egészségkárosító is lehet. A laborvizsgálatok kimutatták, hogy a műanyagokból, ragasztókból és kárpitokból felszabaduló anyagok között vannak illékony szerves vegyületek, például formaldehid és benzol, ezek hosszabb távon irritációt, fejfájást vagy esetleg allergiás tüneteket okozhatnak. A szakértők szerint a legnagyobb kockázat az első hetekben jelentkezik, amikor a jármű még úgymond kipárolog, és a beltérben akár 10-szer magasabb lehet a koncentráció, mint a szabad levegőn. A gyártók ugyan folyamatosan csökkentik a káros anyagok mennyiségét, de a kutatók azt javasolják, az új autót szellőztessük rendszeresen, és az első napokban lehetőleg ne hagyjuk hosszú ideig zárt térben állni. A jellegzetes illat tehát nem a frissesség jele, hanem egy kémiai mellékhatás, amit érdemes komolyan venni, még akkor is, hogyha sokak számára az új autó élményének a része ez az illat. Mennyivel egyszerűbb, hogyha az embernek régi autója van, ott nincs ilyen probléma. Nekem meg jó zeneim vannak itt a Sláger Pluszban, közben meg balesetmenteset mindenkinek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: a Sláger Plusz harmadik órája, és továbbra is nagyon köszönöm, hogy hétfőn ezen a Nem Szeretem napon a Plusz FM-et választottátok és hallgatjátok Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját, illetve mindjárt indul a Sláger Plusz negyedik utolsó órája, és előtte viszont meghallgatjuk a friss híreket, aztán pedig belecsapunk, méghozzá hozom nektek a slágereket és a magyar kedvenceket. Itt van a kezdő dal, már is mutatom.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: A Sportissimo-nál mindig megtalálod a számodra inspiráló márkákat. Szeptember 7-e és 13-a között 20% kedvezményt kapsz minden Adidas termékre, legalább 100 leértékű vásárlás esetén. Az ajánlat kizárólag a Sportissimo klubtagok számára érvényes a készlet erejéig. További részletek az üzletekben is a sportissimo.ro oldalon.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Az elmúlt egy évben mintegy 65 ezer munkahely szűnt meg Romániában. Szeptember 15-től jelentősen drágul a jogosítvány, a forgalmi és az ideglenes forgalmi engedély kiállítása. Hamarosan a telefonunkon tarthatjuk hivatalos okmányainkat és igazolásainkat a Rovalet nevű digitális személyazonossági tárcával. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Mintegy 65 ezer munkahely szűnt meg Romániában az elmúlt egy évben. Ez a foglalkoztatottak számának 1,3%-át jelenti. Derül ki a Consilium Policy Advisors elemzéséből. A munkanélküliek száma ugyanebben az időszakban mintegy 51 ezerrel, vagyis 10%-kal emelkedett. A szervezet becslése szerint a munkahelyek megszűnése évente legalább 2,5 milliárdes költségvetési kiesést okoz az elmaradó adó- és járulékbevételek, az alacsonyabb áfabevételek, valamint a munkanélküli segéllyel járó többletkiadások miatt. Az egy éve bevezetett a fogyasztást, a munkát és a tőkét egyaránt érintő adóügyi intézkedések jelentősen hozzájárultak a költségvetési hiány mérsékléséhez. Ennek gazdasági ára azonban jóval magasabb volt a szükségesnél, állítják az elemzés szerzői. Szeptember 15-től jelentősen drágul a jogosítvány, a forgalmi és az ideglenes forgalmi engedély kiállítása. A jogosítványért az eddigi 89 helyett 139 lejt kell majd fizetni, de a másik két okmánydíja is több mint 50%-kal emelkedik. A szeptember 15-e előtt befizetett, de addig fel nem használt összegek az új díjszabás hatályba lépése után már nem használhatók fel, de kérelemre visszaigényelhetők. Kivételt jelentenek azok a jogosítvány megszerzéséhez kapcsolódó befizetések, amelyekhez tartozó vizsgadossziét szeptember 15-e előtt jegyeztek be. A díjakat a self-pay terminálokon, illetve online a kiseul.ro elektronikus fizetési felületen lehet rendezni. Ugyanezeken a csatornákon a rendszámtáblákhoz kapcsolódó díjak is befizethetők. Hamarosan a telefonunkon tarthatjuk hivatalos okmányainkat és igazolásainkat a Rovalet nevű digitális személyazonossági tárcával. Az iPhone-on és Androidon is elérhető alkalmazás használatához elektronikus személyazonosító igazolványra lesz szükség. Használata pedig önkéntes marad. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a rendszer használatát kezdeti személyazonosság ellenőrzés előzi meg. A rendszer egyik lényeges újítása, hogy nem minden esetben kell majd egy teljes okmányt, vagy az azon szereplő valamennyi személyes adatot átadni. Ha például valakinek csak azt kell bizonyítania, hogy elmúlt 18 éves, a Rovalet segítségével kizárólag ezt az információt oszthatja meg anélkül, hogy közölni a teljes születési dátumát, vagy megmutatná a személyazonosító okmányát. A felhasználó tehát maga választhatja ki, milyen adatot és kivel oszt meg.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon napközben 27, éjjel pedig 12-13 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Csapadék nem várható, sok lesz a napsütés, a szél helyenként megélénkülhet, fronthatás pedig jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket. Az UV-sugárzás továbbra is erős.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Lezárták a Stefáncsemáre sugárút Berzén és Szentúl Ladislá utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsemáre sugárút és a Szentúl Ladislá utca kereszteződésében. Emellett a Lakó Rosu utcáról balra is ki lehet most fordulni a Stefáncsemáre sugárútra. A Nagyváradon zajló infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe a Stefáncsemáre sugárúton a Milkovoly utca térségében. Itt a szennyvíz és csapadékvízzel vezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a városi közmű infrastruktúra korszerűsítési programjának részeként, úgyhogy jelenleg ott sajnos parkolni sem lehet. A munkálatok várhatóan október 10-ig tartanak. Köszönöm szépen a megértéseteket, jó utat kíván mindenkinek, a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, az ősz hivatalos adójában szeptember 7-én hétfőn a Sláger Plusz 4. órájába csapunk bele, pillanatok kérdése is indulunk, de előtte azért elmondom nektek, hogy mire számíthattok. A mikrofonnál a stúdióban továbbra is a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda, Kessérű Tomi. Hát ugye én is beszámoltam már arról, hogy milyen szuper lehetőségek vannak még az utószezonban is nyaralni menni. És ha már vakáció, mi van akkor, amikor hazaérkezünk? Miért érezzük magunkat levertnek a nyaralás után? Lehet, hogy ti is tapasztaltátok már ezt. Én igen, hogyha mondjuk oda voltam régen valahol hosszabb ideig pihenni a családdal, amikor hazaértünk, akkor hát az embernek olyan semmilyen kedve van, hogy ó, véget ért, és akkor vissza a szürke hétköznapokba. Hogy a szakemberek erről mit mondanak, no hát azzal is foglalkozunk majd hamarosan. Várlak benneteket, most pedig jönnek a jó zenék, úgyhogy kezdjük az órát.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma.

További kellemes hétfőt kívánok nektek itt a Sláger Plusz negyedik órájában. Hát kérem szépen, az óra témája is a nyaralásról fog szólni, meg a következő hír is, amit hozok nektek. Szeptemberben jóval a főszezoni árak alatt lehet üdülni a román tengerparton. A hónap végéig ugyanis 49. alkalommal szervezték meg a Tengerpart Mindenkinek programot. Eddig 67 szálláshely csatlakozott a kezdeményezéshez, 10 tengerparti üdülőhelyen és turisztikai övezetben. A legolcsóbb ajánlat személyenként és éjszakánként 39 lejtől indul, de a kínálatban a szállás mellett reggelit vagy akár all-inclusive ellátást tartalmazó csomagok is szerepelnek. A díjakat, az árban foglalt szolgáltatásokat és az ajánlatok érvényességi időszakát a szálláshelyek maguk határozzák meg, ezért az egyszerű szállástól a reggelis csomagokon át az all-inclusive ellátásig különböző lehetőségek közül lehet választani. A kedvezményes csomagokat vakációs utalvánnyal is ki lehet fizetni azoknál a szálláshelyeknél és utazási irodáknál, amelyek ezt a fizetési módot elfogadják. A program nem kötődik meghatározott társadalmi csoporthoz, az ajánlatokat családok, fiatalok és nyugdíjasok egyaránt igénybe vehetik, és azok számára is lehetőséget jelentenek, akik csak néhány napos vagy mondjuk hétvégi tengerparti pihenést terveznek. A Turisztikai Munkáltatók Szövetsége arra hívja fel az utazók figyelmét, hogy a foglalás előtt ellenőrizzék az adott ajánlat pontos érvényességi időszakát és az árban foglalt szolgáltatásokat. Szeptemberben ugyanis egyes, a főszezonban megszokott szolgáltatások már korlátozottan vagy egyáltalán nem működhetnek. Érdemes külön rákérdezni az étkezési lehetőségekre, a medencék nyitvatartására, valamint a zenés és szórakoztató programokra is. A résztvevő szálláshelyek aktuális listáját, az általuk kínált árakat, az ajánlatok érvényességi idejét és az elérhetőségeket a Turisztikai Munkáltatók Szövetsége teszi közzé, a foglalást pedig közvetlenül a szálláshelyeknél vagy a programmal résztvevő utazási irodákon keresztül lehet intézni. Úgyhogy hajrá mindenkinek, az utószezonban is van élet a tengerparton, és figyeljetek nagyon, hiszen az óra témája meg éppen ezzel lesz kapcsolatos, hogy mit kell tenni, miután hazaérünk a nyaralásból, hogy ne legyünk depisek.

0: és még mindig van mondani való itt a Sláger Plusz negyedik órájában. A jövőben a lakótársulásoknak nem kell összegyűjteniük a környéken lakók aláírását ahhoz, hogy padot kérjenek egy tömbház közelébe. Eddig egy pad kihelyezésének nem volt elég, ha a lakótársulás benyújtotta az erre vonatkozó kérelmét, mert azoknak a lakásoknak a tulajdonosaitól is aláírásokat kellett gyűjteni, amelyek ablakai a tervezett helyszínen néztek. A földszintől ráadásul egészen a legfelső emeletig. Ezt a követelményt most eltörölték. A kérelmet a lakótársulás elnöke nyújthatja be, aki a társulás jogi képviselőjeként jár el. Az önkormányzat ezután a helyszínen ellenőrzi, hogy alkalmas-e a kiválasztott terület a pad elhelyezésére. A döntésnél több szempontot is figyelembe vesznek. Fontos, hogy a pad ne akadályozza a gyalogos forgalmat, ne veszélyeztesse a közműhálózatokat vagy a zöld területeket, és biztonságosan használható legyen és illeszkedjen a környezethez. Ha a társulás által javasolt helyszín nem megfelelő, az önkormányzat munkatársai másik helyet javasolhatnak. A padokat és más utcabútorokat egyébként kétféleképpen lehet beszerezni. Amennyiben erre van pénzügyi lehetőség, az önkormányzat biztosítja és szereli fel azokat. A másik lehetőség, hogy a lakótulajdonosi társulás saját pénzéből vásárolja meg és helyezi ki a padot, természetesen az önkormányzattal egyeztetett helyen és az előírt feltételek mellett. Az önkormányzat által biztosított padokat a felszerelés után használatba adják a lakótársulásnak, amely a továbbiakban gondoskodik a rendszeres karbantartásukról. Az új szabályozás nem csak a padokra, hanem más utcabútorokra, például a hulladékgyűjtőkre és a kerékpártárolókra is vonatkozik. Az önkormányzat szerint a cél az, hogy a lakónegyedekben élők könnyebben jelezhessék igényeiket, és kevesebb felesleges adminisztrációval járjon egy-egy ilyen fejlesztés.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: A Sportissimo-nál mindig megtalálod a számodra inspiráló márkákat. Szeptember 7-e és 13-a között 20% kedvezményt kapsz minden Adidas termékre, legalább 100 leértékű vásárlás esetén. Az ajánlat kizárólag a Sportissimo klubtagok számára érvényes a készlet erejéig. További részletek az üzletekben is a sportissimo.ro oldalon.
1: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100

0: 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Szúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Tisztán a világot.
2: És most vissza a zenéhez.
3: Hétfőn, szeptember 7-én itt a Sláger Plusz 4. órájában hát elmegyünk majd nyaralni, aztán meg haza is jövünk, és hát biztosan ti is tapasztaltátok már, hogy olyankor azért elég nehéz visszarázódni a szürke hétköznapokba. Miért leszünk levertek a nyaralás után? Ez lesz itt a nagy kérdés. Ezügyben keressük a megoldást és a válaszokat természetesen. Én meg közben keresem nektek a slágereket és a magyar kedvenceket, és a jó hír, hogy meg is találom őket.
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

És ez már a Sláger Plusz negyedik felvonása hétfőn. Hát kérem szépen, vannak olyanok, akik még az utószezonban indulnak majd vakációra, aztán meg hát haza is kell onnan jönni természetesen, és akkor vissza kell rázódni a szürke hétköznapokba. Hát sokan tapasztalják, hogy a nyaralás után néhány napig, vagy akár egy hétig is hát lehangoltak, fáradtak és motiválatlanok. A szakértők szerint ez teljesen természetes jelenség, és nem azonos a szezonális depresszióval. A nyaralás utáni levertség oka egyébként egyszerű. A szervezet hirtelen vált át a pihenésből a hétköznapi megterhelésbe, és ezt a ritmusváltást az agy stresszként érzékeli. A kutatók szerint a nyaralás alatt megemelkedik a dopamin szint, új élmények, szabadságérzés, napsütés, majd a visszatéréskor ez hirtelen visszaesik. Ez okozza a post-holiday blues néven ismert állapotot. Fontos különbség, hogy ez néhány nap alatt magától elmúlik, míg a szezonális depresszió hetekig vagy hónapokig tarthat, és a fényhiányhoz, illetve a biológiai ritmus zavarokhoz kapcsolódik. A szakértők azt javasolják, a visszatérés első napjaiban ne terheljük túl magunkat, és próbáljunk meg apró pozitív élményeket beépíteni a mindennapokba. A nyaralás utáni levertség tehát nem betegség, hanem egy átmeneti állapot. A szervezet egyszerűen visszaáll a hétköznapi üzemmódra. A Plusz FM pedig ebben is segít, méghozzá a legjobb zenékkel, úgyhogy maradjatok velem!

0: napnak itt a vége, a mai műszaknak, úgyhogy köszönöm szépen, hogy együtt rádióztunk a Pluszon, a Sláger Pluszban természetesen. Búcsúzik a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda, Kessérű Tomi. További nagyon szép hétfőt kívánok nektek, találkozunk kedden a szokott időben és helyen. Vigyázzatok magatokra, legyetek jók! A folytatásban nem sokára érkeznek a hírek, én pedig búcsúzom még hozzá ezzel a dallal, ezzel indul majd egyébként a következő zenei óra. Hello mindenkinek!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Nyári akció a Jani kaucsuknál.
3: Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
4: Jani kaucsuk. Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
5: Szupeko! 12 éve alacsony árak, 12 éve szuper megtakarítások. Szeptember 9-ig az egyfürtős Phalaenopsis orchidea ára 19,99-ban, valamint a 221 grammos pojánácsokot toffára mindössze 19,99-ban. Szupeko! Ünnepeljünk 12 éve együtt, naponta szuper megtakarításokkal.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Hivatalosan hatályba lépett a Románia és az Amerikai Egyesült Államok közötti szociális biztonságról szóló egyezmény. Közel 100 000 adófizető vett részt abban a nagyszabású országos felmérésben, amelyben az adóhatóság szolgáltatásait értékelték. Nyilatkozatban kötelezte el magát Kelet- és Közép-Európa 9 országa, hogy együttműködnek a mesterséges intelligencia alkalmazásában, beleértve a nagy regionális adatbázis központok létrehozását. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Hivatalosan hatályba lépett a Románia és az Amerikai Egyesült Államok közötti szociális biztonságról szóló egyezmény, jelentette be az Egyesült Államok bukaresti nagykövetsége. Az egyezmény a romániai állami nyugdíjrendszerre, illetve az Amerikai Egyesült Államok nyugdíj és társadalombiztosítási programjára terjed ki. A megállapodás lehetővé teszi a Romániában és az Egyesült Államokban ledolgozott évek összevonását a nyugdíjjogosultság megállapításakor. A nyugdíjat a két országban befizetett nyugdíjjárulékokkal arányosan számolják ki. Az egyezménynek köszönhetően elkerülhető a kettős járulék fizetés, és egyszerűsödnek az adminisztratív eljárások. Közel 100 000 adófizető vett részt abban a nagyszabású országos felmérésben, amelyben az adóhatóság szolgáltatásait értékelték. Az eredmények alapján a személyes ügyintézéssel és a tisztviselők hozzáállásával elégedettebbek az állampolgárok. A digitális platformok stabilitásával és átláthatóságával kapcsolatban azonban határozott elvárásokat fogalmaztak meg, jelentette be Alexandru Nazare, ügyvívő pénzügyminiszter. A tárca közleménye rámutat, az adófizetők elvárása egyértelmű, gyorsabb, stabilabb, intuitívabb és kevesebb bürokráciával járó online élményt szeretnének. A kockázatelemzések alapján az adóhatóság az utóbbi időszakban kiemelten ellenőrizte az online kereskedelmet, az alternatív szállítást, a házhoz szállítást, a képjármű kereskedelmet, az állokházakat, a valutaváltókat, valamint a kiugróan nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyeket. Nyilatkozatban kötelezte el magát Kelet- és Közép-Európa 9 országa, hogy együttműködnek a mesterséges intelligencia alkalmazásában, beleértve a nagy regionális adatbázis központok létrehozását, közölte a cseh ipari és kereskedelmi miniszter. A prágai nyilatkozatot aláíró országok a közép- és kelet-európai mesterséges intelligencia csúcs találkozón kinyilvánították, hogy az Európai Unió keretén belül közösen foglalkoznak az EMI alkalmazásával, megosztják tapasztalataikat és összekapcsolják az EMI-vel összefüggő infrastruktúráikat. A dokumentumot Csehország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia képviselői írták alá.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
7: Let me tell you.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
1: Csak egy van.
0: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 4 literes 80 mosásra elegendő pervol 54 lei 99 bani, 500-as kiszerelésű A4-es fénymásoló papír 14 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulúj út 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
2: Ez a

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jelentős változásokkal indul a 2026-2027-es tanév. A 9-eseknek teljesen új középiskolai kerettanterveket hoz. A magyar tagozatos általános iskolásoknak pedig a kommunikációra jobban fókuszáló román nyelvoktatást. Megkezdi a fűtési szezon előkészítését a nagyváradi hőszolgáltató. Szeptember 21-től fokozatosan feltöltik vízzel a távhőrendszer vezetékeit. A hazai lakosság jelentős része úgy érzi, pénzügyileg nincs felkészülve a nyugdíjas korára. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jelentős változásokkal indul a 2026-2027-es tanév. A 9-eseknek teljesen új középiskolai kerettanterveket hoz. A magyar tagozatos általános iskolásoknak pedig a kommunikációra jobban fókuszáló román nyelvoktatást. Hogy a diákok és a javító tanárok ne szenvedjenek a kánikulától, korábban tartják a 2027-es érettségét. A módszertani megújulás mellett azonban bizonytalanságokból sincs hiány. A 9-esek nyomtatottan könyvek nélkül kezdik az évet. Ugyanakkor kérdéses a liceumi felvételi sorsa. A magyar tannyelvű 8-os osztályok már a új, átdolgozott román nyelv és irodalom tanterv lép hatályba. A módosítások elsősorban arra vonatkoznak, hogyan tanítsák és értékeljék a diákok nyelvtudását. Az idei ősz egy jelentős tantervi reform kezdetét is jelenti. A most 9. osztályt kezdő diákok az új kerettantervek és új tantervek szerint fognak tanulni. Ők az első generáció, ám várhatóan nyomtatottan könyvek nélkül kezdik az évet. Megkezdi a fűtési szezon előkészítését a nagyváradi hőszolgáltató. Szeptember 21-től fokozatosan feltöltik vízzel a távhőrendszer vezetékeit. Ezért arra kérik a fogyasztókat, hogy addigra fejezzék be az ingatlanokon belüli rendszereken végzett munkálatokat. A hőszolgáltató felhívja a figyelmet arra is, hogy szeptember 21-e után már nem engedélyezi a fogyasztók belső rendszerein végzett javításokat. A lakótársulásoknak és az egyéni fogyasztóknak kell gondoskodniuk arról, hogy saját rendszerük megfelelő műszaki állapotban legyen, valamint minden megkezdett beavatkozást teljesen befejezzenek és az érintett szakaszokat megfelelően lezárják. 10-ből 6 romániai állampolgárt foglalkoztat a nyugdíjaskori jövedelme. Derül ki a Romániai Nyugdíjrendszer című felmérésből. A megkérdezettek nagy része úgy érzi, pénzügyileg nincs felkészülve erre az időszakra. Úgy tűnik, a lakosság az állami nyugdíjon túl is keresi a nagyobb biztonságot, pénzügyi függetlenséget és kiszámíthatóságot. A kutatás szerint átalakulóban van az, ahogyan a romániaiak a nyugdíjas évekre tekintenek. Míg korábban ezt az időszakot elsősorban az aktív élettől való visszavonulással társították, ma egyre többen az élet tevékeny szakaszaként gondolnak. A kutatás ugyanakkor két fontos ellentmondást azonosított. A pénzügyi jövővel kapcsolatos aggodalmak és az arra való jelenlegi pénzügyi felkészültség szintje között, valamint a nyugdíjas évekre elképzelt aktív életmód és az annak fenntartásához szükséges pénzügyi források között.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: minden hétköznap este 8-tól. Csak a Plusz FM-en. Zenevonat. Csak magyar zenékkel.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: és legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Böffet nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 2 literes Evrika ruha balzsam 9 lej 99 bani, 85 ml-es Aeron illatosító pálcika 16 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
3: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lej értékben, és ha az első 100

0: szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
1: magyar kedvencek nagyváradó.
2: Ez a Plusz FM.

volt ősszel, egész nap csak együtt volt. Egymás kezét fogva.

0: Egyetemen, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az elmúlt egy évben mintegy 65 ezer munkahely szűnt meg Romániában. Szeptember 15-től jelentősen drágul a jogosítvány, a forgalmi és az ideiglenes forgalmi engedély kiállítása. Hamarosan a telefonunkon tarthatjuk hivatalos okmányainkat és igazolásainkat a Rovalet nevű digitális személyazonossági tárcával. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Mintegy 65 ezer munkahely szűnt meg Romániában az elmúlt egy évben. Ez a foglalkoztatottak számának 1,3%-át jelenti. Derül ki a Consilium Policy Advisors elemzéséből. A munkanélküliek száma ugyanebben az időszakban mintegy 51 ezerrel, vagyis 10%-kal emelkedett. A szervezet becslése szerint a munkahelyek megszűnése évente legalább 2,5 milliárdes költségvetési kiesést okoz az elmaradó adó- és járulékbevételek, az alacsonyabb áfa bevételek, valamint a munkanélküli segéllyel járó többletkiadások miatt. Az egy éve bevezetett a fogyasztást, a munkát és a tőkét egyaránt érintő adói intézkedések jelentősen hozzájárultak a költségvetési hiány mérsékléséhez. Ennek gazdasági ára azonban jóval magasabb volt a szükségesnél, állítják az elemzés szerzői. Szeptember 15-től jelentősen drágul a jogosítvány, a forgalmi és az ideiglenes forgalmi engedély kiállítása. A jogosítványért az eddigi 89 helyett 139 lejt kell majd fizetni, de a másik két okmány díja is több mint 50%-kal emelkedik. A szeptember 15-e előtt befizetett, de addig fel nem használt összegek az új díjszabás hatályba lépése után már nem használhatók fel, de kérelemre visszaigényelhetők. Kivételt jelentenek azok a jogosítvány megszerzéséhez kapcsolódó befizetések, amelyekhez tartozó vizsgadossziét szeptember 15-e előtt jegyeztek be. A díjakat a self-pay terminálokon, illetve online a kiseur.ro elektronikus fizetési felületen lehet rendezni. Ugyanezeken a csatornákon a rendszámtáblákhoz kapcsolódó díjak is befizethetők. Hamarosan a telefonunkon tarthatjuk hivatalos okmányainkat és igazolásainkat a Rovalet nevű digitális személyazonossági tárcával. Az iPhone-on és Androidon is elérhető alkalmazás használatához elektronikus személyazonosító igazolványra lesz szükség. Használata pedig önkéntes marad. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a rendszer használatát kezdeti személyazonosság ellenőrzés előzi meg. A rendszer egyik lényeges újítása, hogy nem minden esetben kell majd egy teljes okmányt, vagy az azon szereplő valamennyi személyes adatot átadni. Ha például valakinek csak azt kell bizonyítania, hogy elmúlt 18 éves, a Rovalet segítségével kizárólag ezt az információt oszthatja meg anélkül, hogy közölni a teljes születési dátumát, vagy megmutatná a személyazonosító okmányát. A felhasználó tehát maga választhatja ki, milyen adatot és kivel oszt meg.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hivatalosan hatályba lépett a Románia és az Amerikai Egyesült Államok közötti szociális biztonságról szóló egyezmény. Közel 100 ezer adófizető vett részt abban a nagyszabású országos felmérésben, amelyben az adóhatóság szolgáltatásait értékelték. Nyilatkozatban kötelezte el magát Kelet- és Közép-Európa 9 országa, hogy együttműködnek a mesterséges intelligencia alkalmazásában, beleértve a nagy regionális adatbázis központok létrehozását. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Hivatalosan hatályba lépett a Románia és az Amerikai Egyesült Államok közötti szociális biztonságról szóló egyezmény, jelentette be az Egyesült Államok bukaresti nagykövetsége. Az egyezmény a romániai állami nyugdíjrendszerre, illetve az Amerikai Egyesült Államok nyugdíj és társadalombiztosítási programjára terjed ki. A megállapodás lehetővé teszi a Romániában és az Egyesült Államokban ledolgozott évek összevonását a nyugdíjjogosultság megállapításakor. A nyugdíjat a két országban befizetett nyugdíjjárulékokkal arányosan számolják ki. Az egyezménynek köszönhetően elkerülhető a kettős járulék fizetés, és egyszerűsödnek az adminisztratív eljárások. Közel 100 ezer adófizető vett részt abban a nagyszabású országos felmérésben, amelyben az adóhatóság szolgáltatásait értékelték. Az eredmények alapján a személyes ügyintézéssel és a tisztviselők hozzáállásával elégedettebbek az állampolgárok. A digitális platformok stabilitásával és átláthatóságával kapcsolatban azonban határozott elvárásokat fogalmaztak meg, jelentette be Alexandru Nazare, ügyvívő pénzügyminiszter. A tárca közleménye rámutat, az adófizetők elvárása egyértelmű, gyorsabb, stabilabb, intuitívabb és kevesebb bürokráciával járó online élményt szeretnének. A kockázatelemzések alapján az adóhatóság az utóbbi időszakban kiemelten ellenőrizte az online kereskedelmet, az alternatív szállítást, a házhoz szállítást, a gépjármű kereskedelmet, az állokházakat, a valutaváltókat, valamint a kiugróan nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyeket. Nyilatkozatban kötelezte el magát Kelet- és Közép-Európa 9 országa, hogy együttműködnek a mesterséges intelligencia alkalmazásában, beleértve a nagy regionális adatbázis központok létrehozását, közölte a cseh ipari és kereskedelmi miniszter. A prágai nyilatkozatot aláíró országok a közép- és kelet-európai mesterséges intelligencia csúcs találkozón kinyilvánították, hogy az Európai Unió keretén belül közösen foglalkoznak az EMI alkalmazásával, megosztják tapasztalataikat és összekapcsolják az EMI-vel összefüggő infrastruktúráikat. A dokumentumot Csehország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia képviselői írták alá.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jelentős változásokkal indul a 2026-2027-es tanév. A 9-eseknek teljesen új középiskolai kerettanterveket hoz. A magyar tagozatos általános iskolásoknak pedig a kommunikációra jobban fókuszáló román nyelvoktatást. Megkezdi a fűtési szezon előkészítését a nagyváradi hőszolgáltató. Szeptember 21-től fokozatosan feltöltik vízzel a távhőrendszer vezetékeit. A hazai lakosság jelentős része úgy érzi, pénzügyileg nincs felkészülve a nyugdíjas korára. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jelentős változásokkal indul a 2026-2027-es tanév. A 9-eseknek teljesen új középiskolai kerettanterveket hoz. A magyar tagozatos általános iskolásoknak pedig a kommunikációra jobban fókuszáló román nyelvoktatást. Hogy a diákok és a javító tanárok ne szenvedjenek a kánikulától, korábban tartják a 2027-es érettségit. A módszertani megújulás mellett azonban bizonytalanságokból sincs hiány. A 9-esek nyomtatottan könyvek nélkül kezdik az évet. Ugyanakkor kérdéses a liceumi felvételi sorsa. A magyar tannyelvű 8-os osztályok számára új, átdolgozott román nyelv és irodalom tanterv lép hatályba. A módosítások elsősorban arra vonatkoznak, hogyan tanítsák és értékeljék a diákok nyelvtudását. Az idei ősz egy jelentős tantervi reform kezdetét is jelenti. A most 9. osztályt kezdő diákok az új kerettantervek és új tantervek szerint fognak tanulni. Ők az első generáció, ám várhatóan nyomtatott tankönyvek nélkül kezdik az évet. Megkezdi a fűtési szezon előkészítését a nagyváradi hőszolgáltató. Szeptember 21-től fokozatosan feltöltik vízzel a távhőrendszer vezetékeit. Ezért arra kérik a fogyasztókat, hogy addigra fejezzék be az ingatlanokon belüli rendszereken végzett munkálatokat. A hőszolgáltató felhívja a figyelmet arra is, hogy szeptember 21-e után már nem engedélyezi a fogyasztók belső rendszerein végzett javításokat. A lakótársulásoknak és az egyéni fogyasztóknak kell gondoskodniuk arról, hogy saját rendszerük megfelelő műszaki állapotban legyen, valamint minden megkezdett beavatkozást teljesen befejezzenek és az érintett szakaszokat megfelelően lezárják. 10-ből 6 romániai állampolgárt foglalkoztat a nyugdíjaskori jövedelme. Derül ki a romániai nyugdíjrendszer című felmérésből. A megkérdezettek nagy része úgy érzi, pénzügyileg nincs felkészülve erre az időszakra. Úgy tűnik, a lakosság az állami nyugdíjon túl is keresi a nagyobb biztonságot, pénzügyi függetlenséget és kiszámíthatóságot. A kutatás szerint átalakulóban van az, ahogyan a romániaiak a nyugdíjas évekre tekintenek. Míg korábban ezt az időszakot elsősorban az aktív élettől való visszavonulással társították, ma egyre többen az élet tevékeny szakaszaként gondolnak. A kutatás ugyanakkor két fontos ellentmondást azonosított. A pénzügyi jövővel kapcsolatos aggodalmak és az arra való jelenlegi pénzügyi felkészültség szintje között, valamint a nyugdíjas évekre elképzelt aktív életmód és az annak fenntartásához szükséges pénzügyi források között.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Plusz.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az elmúlt egy évben mintegy 65 ezer munkahely szűnt meg Romániában. Szeptember 15-től jelentősen drágul a jogosítvány, a forgalmi és az ideglenes forgalmi engedély kiállítása. Hamarosan a telefonunkon tarthatjuk hivatalos okmányainkat és igazolásainkat a Rovalet nevű digitális személyazonossági tárcával. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Mintegy 65 ezer munkahely szűnt meg Romániában az elmúlt egy évben. Ez a foglalkoztatottak számának 1,3%-át jelenti. Derül ki a Consilium Policy Advisors elemzéséből. A munkanélküliek száma ugyanebben az időszakban mintegy 51 ezerrel, vagyis 10%-kal emelkedett. A szervezet becslése szerint a munkahelyek megszűnése évente legalább 2,5 milliárd lejes költségvetési kiesést okoz az elmaradó adó- és járulékbevételek, az alacsonyabb áfabevételek, valamint a munkanélküli segéllyel járó többletkiadások miatt. Az egy éve bevezetett a fogyasztást, a munkát és a tőkét egyaránt érintő adóügyi intézkedések jelentősen hozzájárultak a költségvetési hiány mérsékléséhez. Ennek gazdasági ára azonban jóval magasabb volt a szükségesnél, állítják az elemzés szerzői. Szeptember 15-től jelentősen drágul a jogosítvány, a forgalmi és az ideglenes forgalmi engedély kiállítása. A jogosítványért az eddigi 89 helyett 139 lejt kell majd fizetni, de a másik két okmány díja is több mint 50%-kal emelkedik. A szeptember 15-e előtt befizetett, de addig fel nem használt összegek az új díjszabás hatályba lépése után már nem használhatók fel. De kérelemre visszaigényelhetők. Kivételt jelentenek azok a jogosítvány megszerzéséhez kapcsolódó befizetések, amelyekhez tartozó vizsgadossziét szeptember 15-e előtt jegyeztek be. A díjakat a self-pay terminálokon, illetve online a kiseur.ro elektronikus fizetési felületen lehet rendezni. Ugyanezeken a csatornákon a rendszámtáblákhoz kapcsolódó díjak is befizethetők. Hamarosan a telefonunkon tarthatjuk hivatalos okmányainkat és igazolásainkat a Rovalet nevű digitális személyazonossági tárcával. Az iPhone-on és Androidon is elérhető alkalmazás használatához elektronikus személyazonosító igazolványra lesz szükség. Használata pedig önkéntes marad. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a rendszer használatát kezdeti személyazonosság ellenőrzés előzi meg. A rendszer egyik lényeges újítása, hogy nem minden esetben kell majd egy teljes okmányt, vagy az azon szereplő valamennyi személyes adatot átadni. Ha például valakinek csak azt kell bizonyítania, hogy elmúlt 18 éves, a Rovalet segítségével kizárólag ezt az információt oszthatja meg anélkül, hogy közölni a teljes születési dátumát, vagy megmutatná a személyazonosító okmányát. A felhasználó tehát maga választhatja ki, milyen adatot és kivel oszt meg.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Szeretjük Nagyváradot. Plusz FM. Slágerek. Magyar kedvencek. Nagyváradon. Hit the beat and take it to the first now. Yeah.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hivatalosan hatályba lépett a Románia és az Amerikai Egyesült Államok közötti szociális biztonságról szóló egyezmény. Közel 100 ezer adófizető vett részt abban a nagyszabású országos felmérésben, amelyben az adóhatóság szolgáltatásait értékelték. Nyilatkozatban kötelezte el magát Kelet- és Közép-Európa 9 országa, hogy együttműködnek a mesterséges intelligencia alkalmazásában, beleértve a nagy regionális adatbázis központok létrehozását. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Hivatalosan hatályba lépett a Románia és az Amerikai Egyesült Államok közötti szociális biztonságról szóló egyezmény, jelentette be az Egyesült Államok bukaresti nagykövetsége. Az egyezmény a romániai állami nyugdíjrendszerre, illetve az Amerikai Egyesült Államok nyugdíj és társadalombiztosítási programjára terjed ki. A megállapodás lehetővé teszi a Romániában és az Egyesült Államokban ledolgozott évek összevonását a nyugdíjjogosultság megállapításakor. A nyugdíjat a két országban befizetett nyugdíjjárulékokkal arányosan számolják ki. Az egyezménynek köszönhetően elkerülhető a kettős járulék fizetés, és egyszerűsödnek az adminisztratív eljárások. Közel 100 ezer adófizető vett részt abban a nagyszabású országos felmérésben, amelyben az adóhatóság szolgáltatásait értékelték. Az eredmények alapján a személyes ügyintézéssel és a tisztviselők hozzáállásával elégedettebbek az állampolgárok. A digitális platformok stabilitásával és átláthatóságával kapcsolatban azonban határozott elvárásokat fogalmaztak meg, jelentette be Alexandru Nazare, ügyvívő pénzügyminiszter. A tárca közleménye rámutat, az adófizetők elvárása egyértelmű, gyorsabb, stabilabb, intuitívabb és kevesebb bürokráciával járó online élményt szeretnének. A kockázatelemzések alapján az adóhatóság az utóbbi időszakban kiemelten ellenőrizte az online kereskedelmet, az alternatív szállítást, a házhoz szállítást, a képjármű kereskedelmet, az állokházakat, a valutaváltókat, valamint a kiugróan nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyeket. Nyilatkozatban kötelezte el magát Kelet- és Közép-Európa 9 országa, hogy együttműködnek a mesterséges intelligencia alkalmazásában, beleértve a nagy regionális adatbázis központok létrehozását, közölte a cseh ipari és kereskedelmi miniszter. A prágai nyilatkozatot aláíró országok a közép- és kelet-európai mesterséges intelligencia csúcs találkozón kinyilvánították, hogy az Európai Unió keretén belül közösen foglalkoznak az EMI alkalmazásával, megosztják tapasztalataikat és összekapcsolják az EMI-vel összefüggő infrastruktúráikat. A dokumentumot Csehország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia képviselői írták alá.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jelentős változásokkal indul a 2026-2027-es tanév. A 9-eseknek teljesen új középiskolai kerettanterveket hoz. A magyar tagozatos általános iskolásoknak pedig a kommunikációra jobban fókuszáló román nyelvoktatást. Megkezdi a fűtési szezon előkészítését a nagyváradi hőszolgáltató. Szeptember 21-től fokozatosan feltöltik vízzel a távhőrendszer vezetékeit. A hazai lakosság jelentős része úgy érzi, pénzügyileg nincs felkészülve a nyugdíjas korára. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jelentős változásokkal indul a 2026-2027-es tanév. A 9-eseknek teljesen új középiskolai kerettanterveket hoz. A magyar tagozatos általános iskolásoknak pedig a kommunikációra jobban fókuszáló román nyelvoktatást. Hogy a diákok és a javító tanárok ne szenvedjenek a kánikulától, korábban tartják a 2027-es érettségit. A módszertani megújulás mellett azonban bizonytalanságokból sincs hiány. A 9-esek nyomtatottan könyvek nélkül kezdik az évet. Ugyanakkor kérdéses a liceumi felvételi sorsa. A magyar tannyelvű 8-os osztályok számára új, átdolgozott román nyelv és irodalom tanterv lép hatályba. A módosítások elsősorban arra vonatkoznak, hogyan tanítsák és értékeljék a diákok nyelvtudását. Az idei ősz egy jelentős tantervi reform kezdetét is jelenti. A most 9. osztályt kezdő diákok az új kerettantervek és új tantervek szerint fognak tanulni. Ők az első generáció, ám várhatóan nyomtatottan könyvek nélkül kezdik az évet. Megkezdi a fűtési szezon előkészítését a nagyváradi hőszolgáltató. Szeptember 21-től fokozatosan feltöltik vízzel a távhőrendszer vezetékeit. Ezért arra kérik a fogyasztókat, hogy addigra fejezzék be az ingatlanokon belüli rendszereken végzett munkálatokat. A hőszolgáltató felhívja a figyelmet arra is, hogy szeptember 21-e után már nem engedélyezi a fogyasztók belső rendszerein végzett javításokat. A lakótársulásoknak és az egyéni fogyasztóknak kell gondoskodniuk arról, hogy saját rendszerük megfelelő műszaki állapotban legyen, valamint minden megkezdett beavatkozást teljesen befejezzenek és az érintett szakaszokat megfelelően lezárják. 10-ből 6 romániai állampolgárt foglalkoztat a nyugdíjaskori jövedelme. Derül ki a Romániai Nyugdíjrendszer című felmérésből. A megkérdezettek nagy része úgy érzi, pénzügyileg nincs felkészülve erre az időszakra. Úgy tűnik, a lakosság az állami nyugdíjon túl is keresi a nagyobb biztonságot, pénzügyi függetlenséget és kiszámíthatóságot. A kutatás szerint átalakulóban van az, ahogyan a romániaiak a nyugdíjas évekre tekintenek. Míg korábban ezt az időszakot elsősorban az aktív élettől való visszavonulással társították, ma egyre többen az élet tevékeny szakaszaként gondolnak rá. A kutatás ugyanakkor két fontos ellentmondást azonosított. A pénzügyi jövővel kapcsolatos aggodalmak és az arra való jelenlegi pénzügyi felkészültség szintje között, valamint a nyugdíjas évekre elképzelt aktív életmód és az annak fenntartásához szükséges pénzügyi források között.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az elmúlt egy évben mintegy 65 ezer munkahely szűnt meg Romániában. Szeptember 15-től jelentősen drágul a jogosítvány, a forgalmi és az ideiglenes forgalmi engedély kiállítása. Hamarosan a telefonunkon tarthatjuk hivatalos okmányainkat és igazolásainkat a Rovalet nevű digitális személyazonossági tárcával. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Mintegy 65 ezer munkahely szűnt meg Romániában az elmúlt egy évben. Ez a foglalkoztatottak számának 1,3%-át jelenti. Derül ki a Consilium Policy Advisors elemzéséből. A munkanélküliek száma ugyanebben az időszakban mintegy 51 ezerrel, vagyis 10%-kal emelkedett. A szervezet becslése szerint a munkahelyek megszűnése évente legalább 2,5 milliárd lejes költségvetési kiesést okoz az elmaradó adó- és járulékbevételek, az alacsonyabb áfa bevételek, valamint a munkanélküli segéllyel járó többletkiadások miatt. Az egy éve bevezetett a fogyasztást, a munkát és a tőkét egyaránt érintő adóügyi intézkedések jelentősen hozzájárultak a költségvetési hiány mérsékléséhez. Ennek gazdasági ára azonban jóval magasabb volt a szükségesnél, állítják az elemzés szerzői. Szeptember 15-től jelentősen drágul a jogosítvány, a forgalmi és az ideiglenes forgalmi engedély kiállítása. A jogosítványért az eddigi 89 helyett 139 lejt kell majd fizetni, de a másik két okmány díja is több mint 50%-kal emelkedik. A szeptember 15-e előtt befizetett, de addig fel nem használt összegek az új díjszabás hatályba lépése után már nem használhatók fel, de kérelemre visszaigényelhetők. Kivételt jelentenek azok a jogosítvány megszerzéséhez kapcsolódó befizetések, amelyekhez tartozó vizsgadossziét szeptember 15-e előtt jegyeztek be. Díjakat a self-pay terminálokon, illetve online a kiseur.ro elektronikus fizetési felületen lehet rendezni. Ugyanezeken a csatornákon a rendszámtáblákhoz kapcsolódó díjak is befizethetők. Hamarosan a telefonunkon tarthatjuk hivatalosok